Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: elérkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
2: Nálunk nincs vakáció.

Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Pörgősen kezdünk, ahogy a Halloween tette 1988-ban az I Want Out című slágerrel. Csak hogy náluk nem társul az a megszokott reggeli jó kívánság, hogy ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk felejthetetlen. Lassacskán ezzel is megspékelhetjük a reggeli beköszönést. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Ty Cruz és Florida, I got a hangover. Magyarul másnapos vagyok. Másnap vagyunk, és biztos vannak másnaposak is velünk ma reggel, őket is köszöntjük. Na, hát szerda reggel az a nap, amikor már látjuk a hétvégét, csak még olyan távolinak tűnik, mint a nyári szabadság első napja hétfőn reggel 6 órakor. Az évnek pont az a szakasza zajlik most, amikor már mindenki a nyarat várja, a szabadságot tervezi, a pénztárca viszont a sarokban ül, és úgy tesz, mintha nem hallana semmit, pedig már majdnem fél év eltelt az esztendőből, úgyhogy ilyenkor érdemes gyorsan ellenőrizni, mi lett a szilveszteri fogadalmakból. Ha semmi, az sem baj, hiszen még csak június van. A halogatás világbajnokságát minden évben szerencsére december 31-ig rendezik. Közben meg megérkezett az időszak, igaz, holnap talán el is búcsúzik, de egyelőre itt van az az időszak, amikor ugye hát egész év télen azt mondtuk, hogy bár csak itt lenne már a nyár, most pedig elkezdjük gyakorolni a jaj, de meleg van mondat különböző hangsúlyait. Az ember ilyen, soha semmi nem jó, de legalább következetesen. Igen, jön a prognózis is a mai napra, de úgy tudom, hogy meleg lesz. Alulról rugdossuk a 30 fokot, hát majd kiderül, változott-e valami tegnapról mára. Ez a prognózis.

Lotfi Begi és Tolvai Reni, Te meg én, bár a dalban ugye ott van az ismerős csengő tavaszi szél vízet áraszt című jól ismert népdalunk, meg Freddie Mercury is énekelte a néhai népstadionban, az már nem létezik ma, van helyette viszont valami más, ahol egyébként az idei BL döntőt játszották. Na de visszatérve a saját vizeinkre, visszaevezve a saját vizeinkre, ugye hát az idei tavasz azért nem ott csak vízet, az Tiszát árasztott. Egyelőre nézzük, hogy mi lesz ebből, bámulunk ki a fejünkből. Viszont ami tényleg vizet fog árasztani, az a közelgő, hát nem is mondanám, hogy hétvége, hiszen a hónapi nap azért már várhatóan fog vizet árasztani. Addig nincs gond. A mai napon, ha minden igaz, felhőt sem fogunk látni, zavartalan napsütésnek örülhetünk, és 28-29 Celsius fokos csúcsértéknek, árnyékban, melegnek fog érződni ez a mai nap. Hold biztos, meleg lesz. Biztosan sokan már panaszkodni is fognak, hogy jaj, hogy lehet ilyen meleg? Hát nyáron általában ilyen meleg is szokott lenni. A csütörtöki nap is mondhatni akár ígéretesen kezdődik, csak hogy a nap második felében tényleg megjönnek az első felhők. 85%-nyi esély, hogy már hónap délután hújjon némi csapadék, de igazából a pénteki nap lesz az, amikor az időjárás kitombolja magát. Záporok, zivatarok, lehet, hogy csattogni is fog odafenn. A kérdés csak az, hogy mennyit ad ki magából pénteken. Tartalékol-e valamit szombatra, vasárnapra, mert az instabilitás a hét utolsó két napján is fennáll, bár az intenzitás messze nem olyan kimagasló, mint mondjuk a pénteki napon. Lehet például olyasmi is, hogy a szombaton inkább napsütésből lesz több, egy-két felhő által megzavarva, és a vasárnap esetleg jöhet némi utánpótlás égi áldásból. Mindez a pénteken múlik, úgyhogy megfigyeljük a pénteket. Nagyon-nagyon-nagyon sokat esik, akkor valószínűleg, hogy nem sok marad belőle a hét utolsó két napjára. Ha spórolni fog pénteken, bár ez nem valószínű, akkor igen, eshet. Vagy szombaton, vagy vasárnap. Na de az még messze van. Ma megtaláljuk a nyarat, ne is keressük, itt lesz a nyakunkon. Na hónap délutántól szólhat Chris Rea dala, hogy hol van az a nyár, az a régi szerelem. Hogy van az a dal? Már nem jut eszembe. Looking for the summer. 6:20 van. Szerda, június 10-e. Jó reggelt!

Avicii és Chris Martin, Heaven, 6 óra 29 perc van, szerda, június 10-es, megfordult a fejemben, ahogy minden reggel meg szokott fordulni újabban, már jó néhány hete, sőt hónapja, hogy oké, nézzük meg, hogy valami új útlezárás, forgalomkorlátozás lesz-e a mai napon. És akkor úgy hirtelen beugrott, hogy talán jobb lenne, vagy könnyebb lenne felsorolni azokat az utcaszakaszokat, ahol továbbra is zavartalanul zajlik a forgalom, mint ott, ahol valamiféle probléma, gond van, munkálatok zajlanak, stb. Minden reggel, amikor ugye eljövök a villanytelepnél, és akkor bekanyarodok úgy a körforgalomhoz, ott a Kükülő szállodán, mindig benézek az Ötvös utcára, és tegnap se csináltak itt semmit, de tényleg ott nagyon lassan haladnak, nem tudom miért. Na, de apropó, újdonság, igen. Hát újdonság, abból a szempontból, hogy mit dolgoznak ott, az az újdonság. Később tegnap az info, hogy a mai napon, tehát június 10-én reggeltől folytatja az aszfaltozást a kivitelező, ezért lezárja a Dózsa-György utcát a Tamási Áron és Hunyadi János utcák közötti szakaszon. Köszönik a türelmet, nyilván ezt oda kell írni, csak az a baj, hogy a türelem már rég elfogyott, itt már fogcsikorgatás, bajusz alatti morgás, annyi van. A hócipőnk tele lett, pedig mindjárt június közepén járunk, legyünk már ezen egyszer turbát. Már sehogy sem tudunk kifogyni a bajokból. Megoldódik egy, jön rögtön kettő. Itt van ez az iskola helyzet is. Volt az a tragédia, akkor jött a másik, oda nem lehet járni, nem biztonságos. Milyen a harmadik, oda sem lehet járni, ott sem biztonságos. Hamarosan nem lesz hova iskolába járni. Igen, jó, azt elismerem. Első a diákok biztonsága.

Korábban volt egy olyan prognózis, hogy nem csak hosszú lesz az a nyár, hanem tényleg forró is. Ugyanakkor hallottam olyat is, hogy ugyancsak meteorológusoktól, hogy hát lehet, hogy ilyen lesznek forró napok ezen a nyáron, de sok lesz a csapadék, és nem igazi, és nem tudom, hát nem marad más hátra, mint megvárni. Igaz, hogy szinte másfél hónapig nem is nagyon kell foglalkozunk azzal, hogy milyen idő van, ugyanis ma mi van? Szerda? Tehát holnap kezdődik a foci világbajnokság. És hát európaiként nagyjából egy ilyen régi rendes foci világbajnokságot nézhetünk végig emberi időben, de lesznek fájó vesztességek is az időeltolódás miatt. Ezzel is egy kicsit, hát mondjuk foglalkoztunk eddig is, de a továbbiakban is fogunk foglalkozni. Na, szóval a rengeteg béna új csapat, a lehetetlenül sok 104 meccs és az időeltolódás miatt előzetesen nem ígérkezik könnyű nézői élménynek az idei labdarúgó világbajnokság, ám a valóság messze nem ennyire nyomasztó. A szervezők a kezdési időkkel érezhetően az európai tévénézők kedvében akartak járni, jól megszivatva ezzel a kora délutáni forróságban játékra kényszerített csapatokat és nyilván a helyi nézőket is. A menetrend kelet-európai nézők szempontjából úgy jött ki, hogy aki néha hajlandó éjfélkor is nekülni, van egy-egy különleges meccskedvér már 6-kor vagy 5-kor kell felkelni, az potenciálisan majdnem annyi meccset láthat, 63-at, amennyit az eddigi 32 csapatos VB-ken, ahol 64 találkozót rendeztek. Na, kezdjük azzal, hogy igazából mit veszítünk utóbbi idősávban, amikor a mi időnk szerint hajnali 2 és mondjuk 6 között 41 meccset tudnak le. A kezdési időpont miatt kieső párosítások nagyjából 3/4 többé-kevésbé érdektelen, vagy direkte nyomi csoportmeccs, amit jó eséllyel amúgy sem néznénk meg. De vannak csapatok, amelyek összes csoportmeccsét ilyenkor rendezik, így előre meg kell békülnünk azzal a gondolattal, hogy őket nem fogjuk látni a 2026-os VB-n, legalábbis, ha nem jutnak tovább. Akiket talán nem is fogunk látni, ebben a sávban játsszák az izzadság szagú robotfoci kelet-ázsiai pápája Dél-Korea összes csoportmeccsét, hál' Istennek. Ha a rendező Mexikó mellett a csehek mennének tovább a csoportból, tőlük ezzel meg is szabadulnánk. Zokoghatnak az új-zélandi agyagember futballszerelmesei is. Őket sem fogja látni az erdélyi néző, csak a bénázós összeállítások részeként, mert mint a három meccsük alvóidőben lesz. Nagyobb veszteség, hogy Paraguay is bagoly csapat lett, mert ők rokonszenvesek szoktak lenni, de ők simán tovább is juthatnak, mert Ausztráliánál egyértelműen jobbak és verhetik a gyenge USA-t, sőt a törökök ellen sem esélytelenek. Szintén nézhető csapat Kolumbia szuperjátékosokkal, de ők is éjjel csoportköröznek végig, de ők is tovább mehetnek alig, ha nem, mert Portugália mellett Üzbegisztán és Kongói Demokratikus Köztársaság az ellenfelük. Algériáért kevesebben fognak zokogni.

Na, aztán beszélünk arról, akiknek a meccsét meg tudjuk nézni, mert olyan idősávban játszanak, hogy az emberinek mondható. Itt jön az idei VB himnusza. Fire on the pitch. Trivont halljuk. 6:42 van. Jó reggelt!

fel. Soha nem adlak fel, így is lehetne fordítani Rick Astley dalát. 6 óra 48 perc van, és akkor nézzük a holnap kezdődő foci világbajnokságnak a közvetítési időpontjait, illetve mi az, ami emberileg látható, mi az, ami hát inkább átalható. Például rég voltak kinn a csehek, sokan szurkoltak nekik innen is, de két meccsük is éjszakára esik, csak a lazán nyerhető Dél-Afrika alható. Például rég voltak kinn a csehek, sokan szurkoltak nekik innen is, de két meccsük is éjszakára esik, csak a lazán nyerhető Dél-Afrika elleni megy emberi időpontban. Szegény gangsta Zoli komolyan próbára lesznek téve az igazi argentin fanatikusok és Lionel Messi valódi, nem meg persze fotel szurkolói is. A világbajnok három csoport meccséből kettő büntető időben. Hajnali 4-kor, illetve 5-kor kezdődik, de ők legalább tuti tovább fognak jutni. Jobban jártnak a brazil fanok, ők csak a Haiti elleni szuper rangadót bukják. Ugyancsak kettőt játszik éjjel Törökország, úgyhogy sírhatnak a hazai kebabosok és döneresek. Ami pedig a legjobb csoportmeccset illeti, azok közül, ami éjszakára esik, ez talán a június 28-ai Kolumbia-Portugália, két olyan csapattal, amelyek általában elég szórakoztatóak, plusz esélyesek a továbbjutásra, klassz játékosokkal, támadó felfogással, 2:30 vasárnap hajnalban. Belegondolva legalább ennyire megnézném egy nappal korábban az Uruguay Spanyolországot, ami 3:30 kezdődik, mondjuk szombaton, tehát ott még lehet húzni az éjszakát, de akkor is. Ha lesz igazi éjjeli meccs, akkor biztosan ez lesz. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka Uruguay Spanyolország hajnal, hát hajnal éjjel 3:00, na, az még valahogy nézhető. A legdurvább veszteség, hogy 9 kieséses meccset is nézhetetlen sávban rendeznek. Az egyenes kieséses szakasz ezúttal az eddig megszokott legjobb 16 helyett a legjobb 32 között indul, így új kifejezéssel ismerkedhetünk, 16-ot döntő. A 16 darab 16-ot döntő közül 6-ot rendeznek a mi szempontunkból embertelen időpontban, plusz 2 8-at döntőt és 1 4-et döntőt. Az eredmények függvényében ez már akár sokaknak is fájhat. A határesetek. Normális esetben az ember nem néz meccset, mondjuk éjjel 1 és hajnali 3 között. De kivételes esetben egy-egy talán becsúszhat még, mondjuk az iroda rabszolgáknak. Összesen 12 meccset rendeznek ebben a sávban. Sok lesz az álmos szem, ugyanis Brazília mindkét csoport meccsét, ami nem teljesen éjszakai, éjjel 1-kor kezdi, ráadásul két igazán érdekeset Marokko és Skócia ellen, a két utóbbi szintén nem érdektelen meccsét szintén ekkor rendezik. 3 meccs kezdődik mi időnk szerint reggel 7-kor, de válogatottan érdektelenek, jellemző képviselőik egy remek Ausztrália, Jordánia, emelem amdudlerem arra, hogy aki emiatt fel kell. Éjjel 1-kor tartják ezen felül az egyik 16-ot döntőt. Szóval, összegezve, az összes többi meccs polgári időpontban kezdődik. Este 7 és éjfél között. 51 ilyen lesz. Meg tudsz nézni 6-ot, a 8-at döntőből, 4-ből 3/4 döntőt, az elődöntőket és az éremmeccseket is. Hogy ne legyen idegesítően egyhangú, az egyik 16-ot döntőt nem egész órakor, hanem 00:30 rendezik éjjel. 5 európai válogatott szurkolói lehetnek maradéktalanul boldogok, az elején legalábbis, ugyanis a következő válogatottaknak minden egyes mérkőzését jó időben tartják. Anglia, Franciaország, Németország, Svájc és Bosznia. Ők, legalábbis ami a csoportmeccseket illeti, nem játszanak lehetetlen időben. Na, hát erre számítsunk holnaptól fogva, hogy közel másfél hónapon keresztül. A 2018-as labdarúgó VB dala ez. Live it up! Jó reggelt!

0: Korlátozzák az elektromos rollerek használatát Csíkban. Nem nyitják meg a bölcsődéket. Vasárnap lesz a megyei kupa döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Új vámjellegű díjat vezetnek be az Európai Unión kívülről érkező csomagokra júliustól. Az új intézkedések a legfeljebb 150 euró értékű küldeményeket érintik, és egy szélesebb uniós stratégia részét képezik, amelynek célja az Európai Unión kívüli kereskedők versenyerőnyének csökkentése, valamint az alacsony értékű importáruk szigorúbb ellenőrzése. Az új díj 3 euró lesz minden egyes eltérő termékkategória után, amely a csomagban található. Az új európai díj a januártól Romániában bevezetett 25 lejes logisztikai illeték mellett marad érvényben. Csúszhat az országos helyreállítási tervből épülő új bölcsődék megnyitása Hargita megyében. Az intézmények működéséhez szükséges tanügyminisztériumi akkreditáció ugyanis hosszadalmas eljárás, így kérdéses, hogy a tanévkezdésig sikerül-e minden engedélyt beszerezni. A megyében a már átadott Korondi és Székely-Szentléleki bölcsődék mellett július végéig további 4 intézménynek kellene elkészülnie. Csíkbánkfalván, Szentegyházán, Siménfalván és Csíkszentsimonban. Korondon és Székely-Szentléleken a tervek szerint ősszel elindulhatnak a bölcsődei foglalkozások, Szentegyházán viszont az önkormányzat úgy döntött, hogy idén nem indítja el az intézményt, így az új épület egy évig üresen marad. Korlátozni tervezik Csíkszeredában az elektromos rollerek használatát, miután a gyermeknapi rendezvények idején több balesetveszélyes helyzet is kialakult a nagy sebességgel közlekedő rolleresek miatt. Csíkszereda polgármesteri hivatala szerint az új szabályozás kidolgozásán már dolgoznak, amely az elektromos rollerek közlekedését megszigorítaná a városban. A tervek szerint a dokumentumot ősszel terjesztenék az önkormányzati képviselőtestület elé. Az elképzelések szerint a jövőben a rollerek csak a kerékpárutakon közlekedhetnének, a járdák használata nem lenne megengedett. Vasárnap tartják a Román Kupa Hargita megyei szakaszának döntőjét Székelykeresztúron. A Székelykeresztúri Egyesülés június 14-én 17 órától a Csíkszentsimoni Községi Sportklubot fogadja, a cím ezen az egy mérkőzésen dől el, a győztes a következő fordulóba jut. Nem lesz ott a férfi kézilabda világbajnokságon Magyarország. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség hivatalos honlapján közölte, hogy szabadkártyásként Törökország és Szaúd-Arábia vehet részt a jövő évi világbajnokságon. Ezzel teljessé vált a 32 csapatos mezőny. A 2027-es világbajnokság két kiadó helyére összesen 13 ország nyújtott be pályázatot. Törökország története során először szerepelhet férfi kézilabda világbajnokságon, részvételük nagy érdeklődésre tarthat számot a házigazda Németországban. Szaúd-Arábiát pedig a sportág vezető fejlődő ázsiai országaként jellemezte a Nemzetközi Szövetség. A meteorológusok szerint ma is napsütéses, nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A tegnapinál is melegebb idő várható. A hőmérsékleti értékek reggel 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja. New truck, big

házani. Nyomjunk bele néhány mérföldet, ezt általában a kedvenc járgányukra, vagy járgányunkra szoktuk mondani, hogy ha már megvan, haladjunk vele. Hát haladunk is, 2026-ban már az esztendő 161. napjánál tartunk, 204 nap maradt még hátra ebből az évből, de abból olyan 40 nap, 40-45 nap foci VB-hez kötődik, alig várjuk holnap. Holnap este 10 órakor jön a nyitó meccs. Kezdődhet a foci őrület. 7 óra után járunk 7 és fél perccel. Ez a Wecker második órája, amelyben lesz lapszemle is. És szoba kerülnek Bagosék is, mert jönnek.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

0: Armin van Buuren, David Guetta és Aldai In the Dark, 7 óra múlt 17 perccel. Két hét múlva városünnepre készülünk. Ugye az Udvarhelyi Napok idei kiadását júni 25 és 28 között rendezik, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Tehát két hét múlva, ugye szerda lesz, akkor mondjuk, hogy holnaptól már városünnep. És épp a hétvégén egy érdekes, főleg technikai szempontból megvizsgált problémára próbáltunk reflektálni, voltak vélemények, de hát ez nem jó, hogy egy bizonyos dologban többen is egyetértettek. Ugye, Bagosi, ők jönnek, ők a sztár fellépők, ami nem egy rossz választás tekintve, hogy milyen költségvetésből kellett őket ide teremteni. Mi a baj ezzel? Vagy mi lehetne ezzel a baj? Tavaly ugye Demjén, Well Hello, ha minden igaz, akkor idén is a színpad ugyanott lesz, ahol tavaly volt. És tavalyról tudjuk, nem volt könnyű a színpadhoz közel férkőzni. Véges a hely. Elfoglalják, elfoglalják, aztán te bámészkodhatsz távolabbról, mert egyszerűen nem férsz oda. Ez nem egy lehetetlen helyzet. Jobb helyeken ezt úgy oldják meg, hogy hatalmas kivetítőket tesznek, és akkor távolabbról is látható, mintha ott lennél a színpad előtt. Mondjuk a mi esetünkben a Kossuth sarkáról is ugyanúgy élvezheted a műsort, sőt, esetleg, hogyha nagyon zavar a hangerő vagy a basszus, akkor ott még jobb is ebben az esetben. A kérdés az, hogy ugye Bagosiék jönnek, nagy név, nagyon népszerűek. Én, és erről szólt a vita is, hogy várhatóan még többen lesznek, mint mondjuk tavaly a Demjénen vagy a Well Hello. Várhatóan. Mert hogy nem csak udvarhelyek lesznek, valószínűleg máshonnan is nagyon sokan fognak jönni, mert szeretik. Bagosit kíváncsiak rá. A kérdés az, és erről beszéltünk, képes-e a város fogadni az összes vendéget és mindenkit maradéktalanul ugyanabban az élményben részesíteni? Na, ez a fogas kérdés. Mert ha minden igaz, úgy hallottam, hogy nem lesznek kivetítővásznak. Tehát aki odafér közel, az látja, más meg úgy nézi miniatűrben, hogy a kis az, melyik a Bagosiból, nem látom. Jó, hallani fogja a zenét, de nem nagyon fogja látni, nem fér oda. És az nem fog jól kijönni. Tehát ez egy kicsit olyan, mint hogyha tartasz, rendezel egy 200 fős lagzit, de csak 100 személy részére terítesz. Ha nem lesznek kivetítők, én úgy hallottam, hogy nem lesznek, már pedig jó lenne. Tehát elhívunk egy ekkora együttest, tudjuk jól, hogy mekkora a városházat ér, tudjuk jól, hogy hányan férnek oda, nem túl sokan, néhányan, igen, többiek, hát, mind a húsos fazékkal, aki közel van, az veszi ki belőle, a többi szagol a levegőbe, de jó illatú. Hát az nem egy maradéktalan élmény, és akkor az nem egyenlő bánásmód. Na, erről beszéltünk, vitáztunk, és többen félnek attól, hogy jön egy csomó ember, annak egy negyede talán odafér a színpad elé, a többi meg jól van az úgy. Hát remélem, hogy nem ez a mentalitás jellemzi majd az idei városnapokat. A jól van az úgy kifejezést egy valakinek engedjük meg, Bagosiéknak. Mert hogy ez a daluk címe.
1: Csak egy kicsi

DJ Cassidy Calling All Hearts, 7:30, lapszemlével folytatjuk a Hargita népe mai lapszámából, három cikket emelünk ki. 14 év után bezárt a Petőfi Kávéház, ez Csíkszeredában van, biztosan, hogy sokan közülünk jártak ott, már udvarhelyek közül, mert hogy egy népszerű hely volt. Hát a teáskanna alakú lámpák még a helyükön lógnak, a Petőfi idézet is ott van a falon, de a vendégek hiányoznak. 14 év után bezárt a csíkszeredai Petőfi Kávéház. Kánya Imre tulajdonos szerint a döntés mögött nem egyetlen ok áll, hanem hosszú évek hordaléka, a koronavírus járvány utóhatásai, a megváltozott fogyasztási szokások, a növekvő költségek és a kiégés egyaránt szerepet játszottak abban, hogy oda már legalábbis ilyen név alatt ugye ott már nem sokan fognak kávézni. Mérlegen a megyei egészségbiztosító tavalyi éve milliárdos büdzsé megduplázódott, táppénztimmel írnak arról, hogy a Hargita megyei egészségügy történetében először fordult elő, hogy az elköltött összegek egyetlen év alatt átlépték az 1 milliárd lejes határt. A prefektusi kollégium ülésén bemutatott éves jelentésből azonban kiderült, ez a hatalmas növekedés nem új kórházakat vagy modernebb felszereléseket jelent, a plusz forrásokat felemésztette az általános drágulás, a gyógyszerárak emelkedése és a kötelező kórházi béremelések. És apropó, ha már a bérek is szóba kerültek, japán sztrájkba kezdtek a Sanitas tagjai. Elégedetlenek a bérüket szabályozó tervezettel, cím alatt olvashatjuk azt, hogy elégedetlenek az új bértörvénytervezet előírásaival a Sanitas szakszervezet tagjai, ezért tegnap tiltakozásként japán sztrájkba kezdtek. Csak egy bibi van. A kormányválság miatti bizonytalanság ugye hát zavarhatja őket, csak hogy az ügyvívő kormány nem hozhat érdemi döntéseket, az új kabinet nem alakult meg, nincs egészségügyi miniszter, akivel tárgyalhatnának. Szóval eléggé patthelyzet ez, amíg meg nem alakul az új kormány. Tudom a legtöbbünk reakcióját erre, amikor hogy halljuk, hogy akár a tanügyi szakszervezetek, vagy az egészségügyisek mennek akár Bukarestbe tiltakozni. Ilyenkor reflexből szinte mondjuk, hogy megint mit akarnak, ha nem kapnak elég pénzt. Ez csak az éremnek az egyik oldala. És azért nézzük meg, a romániai törvénykezés lehetővé teszi, hogy adott munkaközösségek szakszervezetekbe tömörüljenek. Teljesen legális dolog, megfelel minden jogszabálynak, és ennek a szakszervezetnek egy dolga van. Képviselni az adott közösség érdekeit. Küzdeni, akár sztrájkolni azért, hogy akik tagjai annak a bizonyos szakszervezetnek jobb megélhetésben részesüljenek. Ez is abszolút normális dolog, de erre találták ki a szakszervezeteket. Kicsit persze irigykedhetünk, hogy a tanügyiseknek van, az egészségügyiseknek van, itt ottam ott, vannak még kisebb-nagyobb szakszervezetek. Legtöbbünknek azonban nincs. Nincs ilyen szakszervezetünk, hogy talán nem ártana, főleg itt Hargita megyében, csinálni egy ilyet. Legyen nekünk is egy, szóval nem nekünk, most azok nevében beszélnek, akik keveset, tényleg nagyon keveset keresnek, mondjuk olyan szakszervezet legyen Hargita megyében, amelynek tagjai azok lehetnek, akik nettóban 3000 lenél kevesebbet keresnek. Találhatunk valami jó nevet is ennek a szakszervezetnek, lehet a Sklavus, latinul rabszolga, vagy ha szebben akarjuk, a Servus, szintén rabszolgát jelent latinul, csak egy enyhébb megfogalma, a szolgaság, Servus, ugye a Servia, tehát a román latinozottan közel van egymás, a Servus, vagy Sklavus, szakszervezet, tagjai mindazok, akik nettóban 3000 lennél kevesebbet visznek haza. Na, hogyha ez a szakszervezet elkezd sztrájkolni, vagy fenyegetőzni azzal, hogy abba hagyja a munkát, és joga van hozzá szakszervezeti tagként, megbeszélik, jelzik, gyerekek, jövő héttől nem dolgozunk, addig, amíg szakszervezeti vezetőség elmegy tárgyalni. Nem van egy rossz ötlet. Nyilván nem van egy rossz ötlet a munkavállalók részéről. Vállalatigazgatók, meg cégvezetők, hát nem nagyon örülnének neki. Na, az éremnek, mint tudjuk, mindig két oldala van.
Mi általában hajlamosak vagyunk csak az egyiket nézni. Erdőben nem jártál? 4 Street. 7 óra 35 perc van. Sűrű napunk lesz, ami a meghívottakat illeti, de erről kicsit később.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreim különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Irány a Szejke fürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejke fürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Közérdekű hirdetés következik.
8: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Miley Cyrus és Midnight Sky 9 perc választ el 8 órától. A Wecker második óráját zárjuk lassacskán, a következőt pedig vendégfogadással és nyilván beszélgetéssel töltjük el, hiszen korosztályos bajnokok lesznek itt a stúdióban, edzőjükkel együtt. Bármilyen furán is hangzik, Románia és Svájc ifi bajnokai, korosztályos bajnokai lesznek itt a stúdióban, név szerint Simo Illiás Máté és Toró Dávid, és persze velük tart edzőjük is, György István. 8 óra 15 perc körül kezdünk, és elbeszélgetünk velük, úgyhogy tartsanak velünk, ne menjenek messzire!

Korlátozzák az elektromos rollerek használatát Csíkban. Nem nyitják meg a bölcsődéket. Vasárnap lesz a megyei kupa döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Új vámjellegű díjat vezetnek be az EU Csíkban. Nem nyitják meg a bölcsődéket. Vasárnap lesz a megyei kupa döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Új vámjellegű díjat vezetnek be az Európai Unión kívülről érkező csomagokra júliustól. Az új intézkedések a legfeljebb 150 euró értékű küldeményeket érintik, és egy szélesebb uniós stratégia részét képezik, amelynek célja az Európai Unión kívüli kereskedők versenyerőnyének csökkentése, valamint az alacsony értékű importáruk szigorúbb ellenőrzése. Az új díj 3 euró lesz minden egyes eltérő termékkategória után, amely a csomagban található. Az új európai díj a januártól Romániában bevezetett 25 lejes logisztikai illeték mellett marad érvényben. Csúszhat az országos helyreállítási tervből épülő új bölcsődék megnyitása Hargita megyében. Az intézmények működéséhez szükséges tanügyminisztériumi akkreditáció ugyanis hosszadalmas eljárás, így kérdéses, hogy a tanévkezdésig sikerül-e minden engedélyt beszerezni. A megyében a már átadott korondi és székelyszentléleki bölcsődék mellett július végéig további 4 intézménynek kellene elkészülnie. Csíkbánkfalván, Szentegyházán, Siménfalván és Csíkszentsimonban. Korondon és Székelyszentléleken a tervek szerint ősszel elindulhatnak a bölcsődei foglalkozások, Szentegyházán viszont az önkormányzat úgy döntött, hogy idén nem indítja el az intézményt, így az új épület egy évig üresen marad. Korlátozni tervezik Csíkszeredában az elektromos rollerek használatát, miután a gyermeknapi rendezvények idején több balesetveszélyes helyzet is kialakult a nagy sebességgel közlekedő rolleresek miatt. Csíkszereda polgármesteri hivatala szerint az új szabályozás kidolgozásán már dolgoznak, amely az elektromos rollerek közlekedését megszigorítaná a városban. A tervek szerint a dokumentumot ősszel terjesztenék az önkormányzati képviselőtestület elé. Az elképzelések szerint a jövőben a rollerek csak a kerékpárutakon közlekedhetnének, a járdák használata nem lenne megengedett. Vasárnap tartják a Román Kupa Hargita megyei szakaszának döntőjét Székelykeresztúron. A Székelykeresztúri Egyesülés június 14-én 17 órától a Csíkszentsimoni Községi Sportklubot fogadja, a cím ezen az egy mérkőzésen dől el, a győztes a következő fordulóba jut. Nem lesz ott a férfi kézilabda világbajnokságon Magyarország. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség hivatalos honlapján közölte, hogy szabadkártyásként Törökország és Szaúd-Arábia vehet részt a jövő évi világbajnokságon. Ezzel teljessé vált a 32 csapatos mezőny. A 2027-es világbajnokság két kiadó helyére összesen 13 ország nyújtott be pályázatot, Törökország története során először szerepelhet férfi kézilabda világbajnokságon, részvételük nagy érdeklődésre tarthat

0: számot a házigazda Németországban. Szaúd-Arábiát pedig a sportág vezető fejlődő ázsiai országaként jellemezte a Nemzetközi Szövetség. A meteorológusok szerint ma is napsütéses, nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A tegnapinál is melegebb idő várható. A hőmérsékleti értékek reggel 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ázsiai ízek gazdag világát intenzív ízélményekkel. Próbáld ki te is a 2x91 grammos Vitasia kókuszfagylaltot 19,99 baniért és a 215 ml-es Vitasia koreai stílusú savanyú kimchi káposztát 6,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
2: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
3: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Leg-

0: sportosan folytatjuk a Vekkert, a stúdióban pedig hát ifjúsági bajnokok, két ország korosztályos bajnokait faggatjuk majd, velük tartott edzők is. Hát akkor név szerint, ha valaki Facebookon követ minket, Simo Iliás Máté, többek közt Svájc korosztályos bajnoka, középen Tóró Dávid, ő már járt itt nálunk, sokkal fiatalabb volt akkor, ő Románia ifi bajnoka, többek közt, mert ott még vannak aranyérmek jócskán, és hát nyilván edzőjük György István, köszöntelek titeket, sziasztok!
1: Jó reggelt.
2: Jó reggelt.
0: Dávid, jöhetsz közelebb is. Jó, Svájc és Románia bajnoka, ez eléggé fura. István, tőled kérdezzem meg, aztán majd Iliás és Dávid is jön, hogy Csíkszeredai születésű, Udvarhelyi klubnál leigazolva és Svájc bajnoka. Ez eléggé furának tűnik, bár ahhoz képest, hogy milyen furcsaságok vannak manapság, ez szerintem normális dolog.
2: Nincsen ebbe különösebb furcsaság, tehát Iliásnak tudni kell, hogy igen, édesanyja ő svájci állampolgár, svájci születésű, tehát így ő rendelkezik a román és svájci, illetve magyar állampolgársággal is, és ezelőtt 2 évvel, 3 évvel, amikor már a tudása és a szintje válogatott szinten mozgott, akkor ők kellett hozzanak egy döntést. Abba az időszakba nehezebb volt, és nehezebb lett volna a román színeket választani, vagy a román válogatottba bekerülni, és akkor így jött a döntés, hogy akkor, mivel svájci állampolgár is, akkor ő svájc színeiben indul, és próbálja meg válogatottságot megszerezni, ami azóta is megvan. Tehát ettől ő igaz egy csíkszeredai születésű, a Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklubba igazolt játékosa.
0: Ahogy Dávid is, ugye?
2: Ahogy Dávid is, és ahogy még jó pár játékosunk. És annyi, hogy nemzeti színekbe Svájcot képviseli.
0: 15 évesek vagytok, ha nem tévedek.
3: Igen.
0: Eddigi legjobb eredményed a svájci bajnoki cím?
3: Szerintem igen. Eddig még ezeket a játékosokat is soha nem győztem le, úgymond. És akkor ez így valami.
0: De, tehát játszottál korábban már velük?
3: Igen, játszottam már.
0: Csak mindig megvertek?
3: Igen.
0: Eddig?
3: Igen.
0: Ennek vége?
3: Ennek igen.
0: Oké, mennyit tartózkodol Svájcban, ha már képviseled az országot versenyeken?
3: Hát leginkább ilyen versenyekre vagy edzőtáborokra járok ki. Nagyon ritkán oda megyünk így a családhoz is, de leginkább csak versenyekre.
0: Kik laknak ott a családból?
3: Hát anyukám oldaláról a nagyszülei, és így tovább.
0: Akkor te unokaként mész oda?
3: Igen.
0: Akkor el is vagy kényeztetve a nagyszülők által, ugye próbálnak a kedvedben járni.
3: Igen.
0: Jó Svájcban? Így, jó. Amit látsz belőle?
3: Igen. Azt, amit én látok, az jó.
0: Nem, hát igen, nem érdekel, hogy drága ország, ugye, az nem rá tartozik. Dávid, te voltál itt a stúdióban, 11-12 éves lehettél, hát azóta azért nincs megállás. Neked ez az országos bajnoki cím, ez végül is nem, sőt, azt hiszem címvédőként.
1: Hát nem.
0: Mivel? Román kupában voltál?
1: A román kupát, azt megnyertem a tavaly az országos döntőn ott. Elődöntőben vereséget szenvedtem, mert lesérültem, nem tudtam folytatni a játékot, de örülök, hogy így most meglett idén a bajnoki cím.
0: Több bajnoki címed van idén. Iliás, neked Svájc bajnoki cím, egyéb sikerek akkor?
3: Ugye azért... Ebben az évben csak egyéni volt. Párosban második lettem, vegyes párosban ott hamarabb kiestem.
0: Na, hát ez nem rossz Svájcnak a bajnoka lenni, szóval én vagyok a legmenőbb svájci ebben a korosztályban, asztali teniszben, szóval az nem egy rossz dolog. Dávid, azért te, főleg itt az udvarhelyi verseny, ugye, aki itt volt, láthatott, hogy szinte hibátlan mérleggel teljesítetted, hiszen párosban, vegyes párosban, ha jól tudom, ezüstérem, de mellé begyűjtöttél 3 aranyat is.
1: Igen, minden, hát 3 korosztályban hoztam az aranyérmet, egyéni, páros és csapatosba. Vegyes párosban ott másodikok lettünk, ott a döntőbe kaptunk ki.
0: Mit szóltak az edzők?
1: Hát te örültek, ő is, a tanár is a teljesítménynek. Igazából ez volt a cél. A legelső cél az volt, hogy minden érem, vagy minden korosztályban, vagy minden csoportban érmes legyek. Aztán így még jobban alakult, hogy 3 aranyat hoztam.
0: Azért azt ne feledjük el, hogy csapatban is bajnokok vagytok. A csapat az nem csak te vagy.
1: Igen, még van egy Pitesti és egy Szupuri játékosunk.
0: Csapatban az milyen, amikor egyik nézi a másikat, mert tudja, hogy az ő bajnoki címe a másikon is múlik. Biztatjátok egymást?
1: Hát igen, az nagy fontos dolog, hogy a másikat biztatjuk. És hát van rajtam egy nagyobb felelősség is, hogy csapatkapitány vagyok, hogy húzzam őket.
0: Nem csak magadért is játszasz, ugye?
1: Hát igen, az egész csapatért is, az edzőkért, a partnerekért, mindenkiért, hogy mutassam meg nekik, és elsőnek, és elsősorban önmagamnak is.
0: Edzői szemmel ez milyen?
2: Lassan-lassan kezdenek felnőni a feladatokhoz, tehát ugye, hogy Dávid megmondja, tehát megvan mindenkinek a szerepe csapaton belül, és az, hogy például a csapatországos bajnoki címmel megvédtük a tavalyi címünket is, ami azért ritka számba megy, azt tudni kell, és én szerintem az egyik fontos szempont az a csapategység. Tehát oké, itt ez a két játékosunk most van, aki látszik vagy hallatszik, de itten ezek a sikerek mögött bizony egy jó nagy csapat van. Kezdve az edzőpartnerektől, a csapatnak a többi játékosai, az edzők, tehát mindenki valamilyen formában hozzateszi a sikerhez a részét, és megoszlik a felelősség is. Oké, Dávidon volt mostan a nagyobb nyomás az U15-ben, hiszen ő a legjobb ebből a csapatból, de viszont a többieknek is ugyanúgy megvan a szerepük, és én véleményem szerint ez a jó egységes és erős csapatszellem, ami van jelen pillanatban itt a székelyudarhelyi asztalitenisz csapatban, ez az egyik alapja a sikernek. Akár az U15-ről beszélünk, akár az U19-ről beszélünk.
0: Pont erre akartam rátérni, hogy azért edzői szemmel nézve, mit jelent egy sportoló számára magasabb kor? Ott nem lehetnek elvárásai az edzőnek, tehát azt mondja, hogy nyújtsd a legjobbat, bármi lesz, az jó lesz, de amikor még azt is meghaladja, esetleg várakozáson felül teljesít, mint ahogy volt erre példa, nem egyszer.
2: Hát az, tehát most mi két lábbal a földön vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy bizonyos korosztályokban, vagy bizonyos versenyeken azért mi az, amit el lehet érni. Természetesen próbáljuk kimaxolni, és minél inkább a maximumot kihozni minden lehetőségből. De tisztában kell lenni azzal is, hogy mi az, amit el lehet érni. Tehát most az U19-ben őszintén, tehát mi nekünk ott volt a szemünk előtt, és terveztük, láttuk azt, hogy milyen csoportunk van, milyen ágat tudunk megfogni, hogy igenis, ha tudjuk nyújtani a maximálist, akkor bizony érem lehet belőle, amit sikerült is elérni. Viszont az azért nagyon nehéz lett volna, hogy akár az Teava, vagy a Rapidnak a csapatát, amelyikek nagyobbak is, teljesen más.
0: A válogatottnak a gerincet adják, ugye az Teava esetében.
2: Igen, de viszont azt tudni kell, tehát ők 3-4 évvel idősebb játékosok alkotják. De teljesen más egy Rapidnak, vagy egy Teavának az egész struktúrája és az egész felépítése. Nekünk még attól is értékesebb ez az eredmény, hogy fel tudjuk venni, sőt, bizonyos korosztályokba, akár itt az U15-ről is beszélve, meg tudjuk előzni ezeket a nagy klubokat. Tehát itten, amikor nagyról beszélek, akkor akár a szakmai háttér, akár a támogatottság, akár a lehetőségek, ezek mind benne játszák. Tehát amikor van a Stelvának az egész klubnak, minden sportágnál egy ilyen évi 30 millió eurós költségvetése, akkor mi pislogtatunk. És ezért mondom, hogy egy sokkal értékesebb nekünk az, hogy egy erős csapategységet sikerül összerakni, és megelőzünk egy Besztercei olimpiai központot, már U19-ben megelőzünk egy Konstancai olimpiai központot, tehát olyan klubokat, olyan csapatokat tudunk megelőzni a csapategységgel, a jó felkészüléssel, a szívvel,
0: a tehetséges fiatalokkal,
2: és ezek, amik részemről legalábbis, amik úgymond inkább örömmel töltenek el, hogy na, ezeket a szinteken is sikerül átlépni.
0: Srácok, amikor én annyi idős voltam, mint ti most, akkor úgy néztem a dátumot, a kalendáriumot, június 10, júni 15-től 3 hónapig. vakáció szeptember 15-ig. Volt benne asztali tenisz, de az ilyen utcabajnokság haverok közt volt nálunk az udvaron. Nálatok vakáció, az hallottatok erről, hogy vakáció?
1: Hát egy pár hét vakáció jut jó esetben nekünk, de most biztos kellemes lenne többet is, de így folyamatosan versenyek vannak, nem nagyon van időnk vakációzni.
0: Nem bánjátok ezt amúgy?
3: Nem, szerintem ez így.
0: Erre tettétek fel az életeteket?
3: Igen.
0: Mi vár rátok akkor most? Mire készültek? Mert olyan általában most az összes többi sportágot, ha vesszük, hát nyári szünet, ugye? Lejártak a bajnokságok, nincsenek versenyek augusztusig majd, amíg a felkészülés kezdődik, addig ne, túl sok dolguk nincs. Nálatok ez nem így van. Mire készültek?
1: Most felkészülésünk van nekünk az Európa bajnokságra
0: Az júliusban lesz, ugye?
1: Igen, július közepén az a legfontosabb verseny, körülbelül az egész évben, arra kell most mi jó felkészüljünk.
0: Mindenki. De neked addig lesz egy versenyed is a top 16?
1: Igen, lesz a U19-es korosztályban a top 16, az Bukarestben.
0: Tehát az ország legjobb U19-es, legjobb 16 U19-es asztali teniszezőjével, és nem 16-dik leszel.
1: Igen, ez így.
0: Éliás, nálad?
3: Nekem az Európa-bajnokság, én is arra készülök.
0: Biztos a részvétel amúgy nálatok? Mert az úgy van, hogy be kell hívjanak a válogatottba.
3: Engem már behívtak, igen.
0: Már szóltak, hogy ott leszel.
3: Igen.
0: Amúgy hol lesz az EB?
2: Porto, Gondomar, Portugáliába.
0: Az Atlanti-óceán partján?
2: Valószínűleg sokat nem fogunk látni az óceánból, de hát igen.
0: Apropó, járjátok a világot. Nem tudom, hány országban voltatok, számoljátok egyáltalán?
1: Én már nem tudom megszámolni.
0: Ebből mennyi jut kicsi szabadidőre, kicsit körbenézni? Mégiscsak egy olyan világnak azon a részén vagytok, ahol más el se jut egész életében.
1: Hát esetleg egy fél nap, amit el tudunk menni a városba, szétnézni, egyet sétálni.
0: Ez verseny előtt vagy után?
1: Hát közben általában.
0: Kikapcsoló feltöltődésként gondolom ez.
1: Igen, igen, hogy kicsit relaxáljunk verseny közben is.
0: Stresszel titeket a verseny? Mennyire idegesít? Mennyire van ott a fejben, hogy nem...
1: Hát én most már megszoktam, tehát én nem szoktam így nagy nyomást tenni magamra, de attól még jó, hogyha el tudok attól tekinteni egy ilyen relaxációval.
0: Te mennyire vagy stresszelős típus, Éliás?
3: Hát... Izgulsz? Szerintem én sem vagyok nagyon, de azért közben én is szoktam izgulni.
0: Oké, a legjobb élmény az elmúlt egy évből mondjuk.
3: Szerintem most az U17-es svájci országos az volt a legjobb.
0: Ott meddig jutottál?
3: Ott egyéniben ott első lettem. Ez még soha nem...
0: Várj, akkor te U17-es bajnok vagy 15 évesen?
3: Igen.
2: Igen.
0: Nem semmi. És az, amit esetleg másképp csinálnál, és tudod, hogy ott te azt megnyerhetted volna, vagy tovább juthattál volna, de valami közben jött, de hogyha újra játszhatnád, biztos, hogy megnyernéd? Van ilyen pillanat?
3: Hát most ebben az évben lehet, hogy párosban, a páros számban ott másodikok lettünk, azt lehet, hogy most pár dolgot változtattam volna, akkor nyerhettünk volna, de így is jó volt.
0: Dávid, a legjobb pillanat számodra, de hát függetlenül mit mond az edző?
1: Spanyolországban megnyertem az első világkupát, ezt már egy jó pár éve próbálkozok, már járok ilyen világversenyekre, de még nem sikerült, hogy bajnok legyek egybe se. Most végre meglett ez a cél is, ennek én nagyon örültem.
0: Akkor most mi lehet a következő
1: cél? Európa bajnokságon érmet hozni.
0: Na, hajrá! Az a pillanat, amin ha lehetne változtatnál, és biztos más eredmény születne?
1: Én nem tudok ilyet mondani.
0: Az edzőt biztos tudna valószínűleg, de hát ő sem lehet elégedetlen.
2: Hát nem biztos, hogy én is tudnék valamit úgymond másképp csinálni, hiszen az idei évre, vagy eddig, amíg, vagy most az elmúlt időszakban, amiket célokat kitűztünk, azokat mindent sikerült elérni. Tehát különösebb kommentárt, tehát ehhez nem tudunk hozzá szólni, én sem. Az a vegyes páros bajnoki cím ment el, tehát egy döntőben 3-2-es vereséget szenvedtünk, ez benne van.
0: De három arany mellett tudod, nehéz azt mondani, hogy új, rossz ez, ugye?
2: Igen, viszont amikor ott vagy a kapujába, akkor
0: nyilván rosszul esik, igen.
2: De viszont tehát, az égvilágon semmi úgymond megbánás nem tud lenni. Tehát mindenkinek a kitűzött céljai megvannak, a fele tart, és nagyon jó fele tartunk mindegy egyes játékosunknak. És abban a pillanatban, amikor a kitűzött célokat sikerül elérni, legyen az rövid távú, középtávú, vagy akár hosszú távú, akkor, és sikerül elérni, és ott vagyunk, hogy már meg egy nagy részét megvalósítottuk, akkor bizony szerintem nincs amit panaszkodni.
0: Jó, hát ha az asztali tenisz nem is áll meg, hiszen egy hónap múlva, ha minden igaz, nem tudom pontosan milyen napon kezdődik az Európa-bajnokság.
2: Július 9-én.
0: Hát az pont egy hónap akkor,
2: ha kezdődik, nézik. És 19-éig tart.
0: Jó, de mondjuk az asztali tenisz számára nincs vakáció, de suli legalább nincs most nyáron, nem? Az könnyebb?
3: Az nincs most.
0: Nálad a suli?
3: Én magántanuló vagyok, így elég jól tudom ezt így csinálni, bárhova megyek, ott így tudok tanulni.
0: Jó, de ugyanazt a tananyagot meg kell tanulnod, és amikor versenyzel, akkor nem tudsz, és akkor egyszerre jön egy halom.
3: Igen, bepótolom azt.
0: De amúgy ez milyen? Hozzád jönnek a tanárok?
3: Nem, nekem csak édesanyám tanít, és még ilyen barátok, vagy így valahogy.
0: De hát ugyanúgy lesz neked papírod arról, hogy kiártad az iskolát?
3: Igen, majd lesz.
0: Érettségétől félsz-e? vagy hagyjuk a fenébe, messze van az.
3: Hát nem félek tőle, de nem annyira várom.
0: Szóval tudod, hogy az egy olyan vizsga, amit azt is be kell húzni. Ott nincs ezüst vagy bronzérem, igen. Ott arany, tehát. Dávid, nálad?
1: Én most suli? Nyolcadikos vagyok, most lesz idén az abszolváló, nekem ezért nehezebb volt kicsit ez a szezon, mivel közben kell tanuljak sokat. De már az is egy két hét, az is le fog járni, és akkor...
0: Tehát ősszel akkor középiskolás leszel?
1: Igen.
0: Hova fogsz járni? Hogy hát döntöttél?
1: Szerintem nem tudom, még a Tamás járon gimnáziumban, vagy a Backamadas Kisgergelyben készülök.
0: De akkor ugyanúgy, hogy versenyek, hiszen a legutóbbi is elmentetek, nem tudom, csütörtökön, szerdán, és visszajöttetek kedden, vagy szerdán?
1: Hát igen, ugyanígy lesz, tehát biztos, hogy sokat fogok hiányozni, de ezzel jársz.
0: Szabadidő, Éliás? Az a kevés, ami van, azt mivel töltöd?
3: Hát barátokkal szoktam legtöbbször lenni, vagy a családdal. Így beszoktam ezt így osztani.
0: És ilyenkor mivel foglalkozol? Vagy csak a hogy mondják, dolce far niente, mi az olaszok, nem tudom, hány nyelvet beszélsz? Hármat minimum.
3: Hármat.
0: Svájcban ott németül, franciául, olaszul, hát, vagy melyik a...
3: Én svájci németül és németül beszélek ott.
0: Svájci német és német között van különbség?
3: Van, igen.
0: Mint mondjuk a székely nyelvjárás és a magyar között?
3: Igen, valahogy úgy.
0: És mind a kettőt vágod?
3: Igen.
0: Jó, és amikor szabad időd van, akkor mit csinálsz? Leülsz egy fekvőágyba, s henyélsz egész nap, vagy valami aktívabb?
3: Hát...
0: Zene?
3: Azt is szoktam, igen. Sokat hallgatni. Így most nincsen egy külön hobbim, amikor azt akkor szoktam csinálni.
0: Gondolom, sok idő sem jut nagyon rá. Dávid, nálad?
1: Hát én szeretek ilyenkor kikapcsolódni, én is a barátokkal töltök sokat, zenét hallgatok. Szeretek új nyelveket tanulni.
0: Nálad? Milyen nyelvek? Románul? Hogy megy a román? Ugye a székelyföldi sportolóknak azt kell kérdezni, hogy megy a román.
1: Jó, megy. Angolul, románul, s magyarul, ugye, és németül is tanulok. Tehát három nyelvet, azt jól tudok, németül, azt még tanulok.
0: Ilyenkor, amikor versenyre mentek, és kommunikálni kell, nem az edzővel, akkor angol?
1: Igen, hát mindenki tud angolul körülbelül, aki ilyen versenyekre jár.
0: Beszéljünk egy kicsit a többi fiatalról, majd most tényleg két korosztályos bajnok van, de például Dávid esetében is ő csapatkapitányként, hát akkor azt jelenti, hogy csapat is van. Tehát az ISK-nál azért még vannak olyanok, akik együtt aranyérmesek végül is.
2: Pontosan, tehát...
0: Beszéljünk róluk is, mert megérdemlik.
2: Hát ha mindegyiket felsoroljuk, akkor napunk rámegy, de hát ugye korábban említettem, itt van egy nagy csapat, egy nagy stáb az egész mögött. Azt kiemelném, azt az érdekes helyzetet, ami volt most az U15-ös döntőben, hogy Dávid igaz a csapattársával Ráresse játszhatta a döntőt, amit nem tudom, ugye az elmúlt jó pár évbe vissza menőleg, hogy Romániában volt, de még hasonló. De ott van például Albi, aki ő még egy évvel kisebb, hiszen ő mostan 14-et töltött, vagy Álmos, vagy beszélhetünk akármelyik kisebb, vagy kevésbé ennyi rivaldafényt, vagy lehetőséget kapott a játékosról a csapaton belül, akinek úgy, ahogy mondtuk és beszéltük, tehát mindenkinek megvan a szerepe. És nagyon fontosak az ő eredményeikben is, meg az ő felkészüléseikben is, hiszen ez egy olyan sportág, hogy hát, ha nincsen megfelelő és minőségi edzőpartner is, minél több csapattárs és edzőpartner, felkészülési partner, akkor nem tudjuk elérni ezt a szintet.
0: Mivel te egyben ügyintéző is vagy, ugye, csapatvezető is sorolhatnám, egyedül nem tudnád edzeni az egész ISK-t, ISK szakot, itt még azért bedolgoznak testvéred, csak az
2: természetesen.
0: Egyik.
2: Természetesen. Tehát az én fontos szerepem mellett ugyanolyan fontos szerepe van György Szilárdnak, mint edző, Tamás Szabósnak, Sándor Levente, Balázs Csaba. Az adminisztratív része, a kinetó része, a masszázs, tehát az a szakmai stáb, amelyiket sikerült összerakni most már évek hosszú sora után, kezdve a felnőtt csapatnak igaz-e a nemzetközi szereplésének a részeként. Tehát az a szakmai stáb az természetesen ledolgozik a kisebb korosztályokba is, és így van az, hogy egyik korosztály húzza magával a másikat, és azt a minőségi eredményt, azt a minőségi munkát, ami van a felnőtt csapatban, azt gyakorlatilag megkapják ezek a kisebb korosztályok is, az U19-es, az U15-ös, és így lefele. És ezért tudunk ott lenni, ahol vagyunk. Ezeknek a fiatal játékosoknak pedig ott van a szem előtt az a cél is, ami tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ők, amikor elérik azt a minőségi szintet, akkor természetesen a felnőtt csapatban is, legyen az Bajnokok Ligája, vagy Európa Kupa, vagy a Román Szuperliga, akkor ők kell átvegyék a stafétadobotot, és ők kell tovább vigyék ezt a remek eredményt. Meg ezt a remek csapatot. Egyre jobban érnek össze a korosztályok, tehát én úgy látom, hogy a jövőbe ezekkel a fiatalokkal kiegészülve még ütősebb és még stabilabb minőségi csapatunk tud lenni. Most, tehát ők, például ők fiatalként már a tavalyi Európa Kupás csapatba is nevezve voltak, tehát a kispadon ott üldögéltek, és csak rajtuk, tehát többek között rajtuk is múlik, hogy mikor érik el azt a szintet, hogy bedobhatóak legyenek a legmélyebb vízbe is. Ami valószínűleg is gondolom, hogy azért ott lebeg a szemek előtt nekik is, hogy akár egy Európa Kupába vagy a Bajnokok Ligájába játszhassanak és győzhessenek.
0: Jól emlékszem, Dávid rajta volt az ISK szak csapatának az első BL győzelménél. Jó, nem tudom, hogy mint hogyha ő is ott volt.
1: Igen. Ott voltam.
0: Jó, nézzük az álmokat. Ti nagyon fiatalok vagytok, nagyon hosszú pályátok lehet, és óriási sikerek is vannak. Van neked egy olyan cél, ami hát most jelen pillanatban azt mondod, hogy hát az még messze van, de nem lehetetlen, és akkor azért küzdesz?
3: Hát nekem valahogy az egyik célom az, hogy az olimpiára jussak ki.
0: Már a részvétellel megelégszel?
3: Hát előre legyen az meg, aztán utána.
0: Csak nagyon röviden, nem vagyunk rosszak asztali teniszben, romániai szinten, de ha valaki kijut, hát hozzuk az érmeket. Szőcsüren például, tehát Bernadett ugye...
2: Hát érmet még nem sikerült nyerni, az hiányzik.
0: Olimpián nem, de például EBVB azért...
2: Tehát a román asztali tenisz az a világ élmezőnyébe számít. Tehát most a legutóbbi világbajnokságon is igen, az a lányok azok bronzérmet szereztek. A tavalyi Európa-bajnokságon úgy a fiúk, mint úgy a női csapat döntőt játszott.
0: Hogy nem jön össze olimpián az érem?
2: Hát az az egyetlen érem, ami hiányzik a román asztali tenisz gyűjteményéből, egy olimpiai érem.
0: Jó, mondjuk Éliás esetében Svájc kapná azt az aranyérmet, nem Románia. Svájc színében versenyzel ilyenkor, világversenyeken, és az olimpiára is, ha mész, akkor a svájci himnuszt fogják elhúzni. Az is a te himnuszod végül is.
3: Igen.
0: Anyukád lenne a legboldogabb a világon, gondolom.
3: Biztos, igen.
2: Lehet, valószínűleg ez lesz a legkisebb gondunk, hogyha oda kerülünk. Na, elsősorban, tehát egyik az, hogy nagyon nehéz kiharcolni, tehát megkapni egy olimpiai részvételt, hogyha, de egyértelmű, tehát a magát, a célt, az álmokat, azokat bizony fel kell helyezni a legmagasabb polcra, mert másképp akkor elég nehéz.
0: Dávid, nálad?
1: Nekem is ugyanígy egy olimpiai álmom van.
0: Részvétel mindenek távon, előtt?
1: Igen, hosszú távon, rövidebb távon, most az EB-n, kijutás a VB-re, és így lassan aztán az olimpia fele.
0: Közösségi média. TikTok? Insta? Facebook?
3: Inkább Insta.
0: Miket posztolsz?
3: Hát leginkább az ilyen versenyeket, vagy eredményeket leginkább.
0: De járod a világot, nem böcsködsz, hogy négy gyerekek, itt is jártam, ti, de soha a büdös életben nem jöttök el, ilyen nincs.
3: Nem nagyon.
0: Néha, legfeljebb?
3: Hát néha egy-két kép kikerül maximum, de nem több.
0: Dávid, te hol posztolsz?
1: Én is Instagram, de ez csak gyér, tehát én is néha, ha valami jó eredményem van, azt kiteszem.
0: De nem lógtok rajta, ugye?
1: Ne.
0: Ezt tudja, ez meg van tiltva, vagy ti tudjátok, hogy hát ha én sokat instázok, akkor annak a versenynek lőttek, mert arra már nem tudok, elveszi a figyelmeteket?
1: Hát igen, én versenyen próbálom minél jobban lelimitálni, hogy mennyit telefonozok, mert elveszi tényleg a figyelmemet, csak akkor nem tudok koncentrálni a meccsre.
0: Annyira? Annyira kihat?
1: Igen.
0: Iliás, nálad is?
3: Én is próbálok minél kevesebbet olyankor telefonozni, vagy úgymond, mert azért csak arra figyelek aztán versenyen. Az nem jó.
0: Serdülők vagytok, 15 évesek, ugye a, hát mondanám, hogy az átlagos gyerekeknél ez a legdurvább periódus, úgy értem a szülőknek, akik csak nézik, mert ugye a serdülőket ismerjük, István is tudna erről mesélni, hogy akkor legfegyelmezettenebbek, semmi nem jön nekik, semmi nem tetszik, a hülye felnőttek nem értenek meg minket. Ti, nálatok ez mennyire érződik? Hogy pont abban a korban vagytok, amikor lázadtok, amikor semmi nem jó. És
1: hát most nálunk is megtörténik személyesen néha, de én azért úgy gondolom magamról, hogy kicsit

0: vagyok, mint a többi.
1: Hát nem vagy átlagos részen. Gyerek, nyilván, ezt tudjuk jól, hát országos bajnok vagy.
0: Hát ilyen viselkedés.
1: Vannak részen. Pillanatok, amikor?
0: Hát néha az is megtörténik, de szerintem nem szokott baj lenni.
1: Hisztizni szoktál-e?
0: Nem.
1: Éliás? Hát amikor eltörik a mécses, amikor kiborul a Bili?
2: Hát próbálom, hogy legalább úgy, hogy más ne láss. De...
1: Azért vannak nehéz.
2: Azért vannak közben.
1: Amikor nem érted meg ezt a világot, hogy mi van ezzel a világgal? Van ez így, jó? Edzői szemszögből milyen a serdülőkkel dolgozni? Ilyen kritikus életkorban, ráadásul még teljesítvényt is elvárni tőlük?
3: Hát én most, ha jól számolom, a 28. évemet taposom, mint edző. Tehát az elmúlt 28 évben azért egy pár generációt sikerült kinevelni, és 28 év alatt az ember megszokja és megtanulja azt, hogy hogyan kell kezelni. Én szerintem ebbe megtanultuk mi is, meg tisztességesen helytállunk, hogy hogy kell ezeket a gyerekeket kezelni, és megtanítani, és megmutatni nekik azt, vagy rávezetni, hogy igen, mi az akár a mai világban is, vagy mindenkori világban is, mi az a külső úgymond csapdák, amik egy sportkarriernek a kiteljesedésébe tudnak gátolni. Mi az, ami elveszi a figyelmet, tehát mi szükséges ahhoz, hogy milyen lemondásokkal jár, megértetni ezeket a dolgokat velük, hogy milyen lemondásokkal, milyen áldozathozatallal jár az, hogy ők minőségi sportolók legyenek, és e felé vegyék az életirányt. Szerencsére, tehát akár ők is, akár a többi hasonlókorú sportolóink is tisztában vannak vele, hogy akár a közösségi média, akár a bulizás, akár a nem tudom mi, elveszi a figyelmet.
1: És rendezetlen akkor, életmód,
3: tehát ugye? Tehát ezt a szintet, amit ők már elértek és csipegetnek, és ez a minőségi sportolói szintet, tehát ezt, hogyha nem maximális odafigyeléssel végzik, akkor ezt nem lehet elérni. És ezzel tisztában vannak ők, és próbáljuk már minél kisebb korba megtanítani nekik, és úgymond beléjük nevelni, hogy mindennek ára van, és ahhoz, hogy te egy minőségi és világszintű sportoló legyél, akkor bizony ezeket a keserű békákat el kell nyelni, és e szerint kell alakítani a napi programodat, a felkészülési programodat, versenyzési programodat, ami sokszor nem könnyű, de hát valamit valamiért.
1: Igen, viszont ami jó, és ezt egyébként itt ebben az adásban tapasztaltam, ami talán megkönnyíti még a szülők dolgát is, hogy ha veszünk egy átlagos 15 évest, aki abszolút rendes hétköznapi életet él, 15 évesen ők elmondhatja magáról, én és a világ közepe, én vagyok, semmi más nem érdekel, minden rólam szól, és ma kaptam konkrétan Dávidtól egy olyan jelt, van bennük, ami egy 15 évesnél nem várható el. Felelősségérzet, illetve amikor a saját cselekedetet kihat csapattársakra, de gondolom, hogy Éliás is ugyanerről beszél, hiszen a svájci színeiben is indulsz el, ott is nem csak egyéni versenyek vannak, ott egy csapatot képviselsz, egy nemzetet. Tehát amikor Dávid mondta azt, hogy bocs, én vagyok a csapatkapitány, tehát ha valakinek példát kell mutatnia, akkor nekem kell. Tehát még 15 évesen is van egy ilyen felelősségtudatod, hogy bármi, ez nem vicc. Ebből a szempontból a szüleid biztos örülnek. Nem mindig vagy biztos ilyen, de benned már megvan, ami egy 15 évestől nem várható el.
3: Igen, tehát ebbe is bele kell szokni, és meg kell tanulni. Egy még fontosabb dolog az alázat. Tehát a saját...
1: Megvan bennetek?
0: Reméljük, igen.
1: Az edző szerint?
3: Szerintem megvan bennük, és ezt, hogyha meg tudják tanulni, tehát az alázat a munka iránt, a csapattársakkal szemben, és a saját karrierjükkel szemben, tehát én azt mondom, hogy alázat nélkül nem lehet kimagaslóan teljesíteni. És ezt ők ugye az évek során megtanulják. Én örvendek annak, hogy igenis már ilyen 14-15-16 évesen felelős döntéseket tudnak hozni, felelősen állják meg a helyüket a világba, és összességében és hosszú távon gondolkozva ez lényegében mind elsősorban a saját javukat szolgálja, másodszorban pedig annak a közösségi, amiben benne vannak.
1: Volt olyan pillanat, ez most már az utolsó kérdés, hogy te ugye úgy érzékelted, hogy te elszálltál a földtől,

0: Azt is lehet.
1: És még?
0: Hát...
1: Robbansz fel? Mit érzel ilyenkor?
0: Hát attól függ, most mit nyerek, de amikor például valami jó eredményt érek el, hogy más is megdicsér, akkor az nagyon-nagyon jó érzés.
1: Szoktál a fejedben meccseket visszajátszani? Főleg a sikereket, vagy nem tudom, melyeket játszod vissza többször? A sikereseket, vagy ahol buktál valamit?
0: Hát inkább a sikereseket.
1: Átéled többször is. Az jó érzés. Dávid, nálad?
2: Én fordítva, én a rosszakat abból próbálok tanulni.
1: Így is lehet, úgy is lehet. Két különböző út, ha a cél ugyanaz, akkor nincs baj ezzel, ugye István?
3: Igen, ez egy olyan dolog, hogy tehát ez mind egyes, tehát a személyiségtől is függ, ki mibe tud inkább kapaszkodni. De úgy, ahogy hallottuk, megláttuk, tehát a fiúk azok már 14-15 évesen bizony tudják, hogy
1: mit tudnak szeretnék. Felnőttként is, bármilyen furán hangzik nektek 15 évesen, de tudtok felnőtt komolyan hozzáállni dolgokhoz.
2: Igen,
1: és ez egy jó dolog. Oké, akkor tényleg azt kívánom, hogy jön az Európa bajnokság, és ha lehet, akkor maradjatok a földön, de az örömtől tudjatok szállni, mert hogy az eredménye ezt kényszeríti ki belőletek. Sok sikert kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm a beszélgetést.
4: I like music. Star reklám.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

0: Korlátozzák az elektromos rollerek használatát Csíkban. Nem nyitják meg a bölcsődéket. Vasárnap lesz a megyei kupa döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Új vámjellegű díjat vezetnek be az Európai Unión kívülről érkező csomagokra júliustól. Az új intézkedések a legfeljebb 150 euró értékű küldeményeket érintik, és egy szélesebb uniós stratégia részét képezik, amelynek célja az Európai Unión kívüli kereskedők versenyerőnyének csökkentése, valamint az alacsony értékű importáruk szigorúbb ellenőrzése. Az új díj 3 euró lesz minden egyes eltérő termékkategória után, amely a csomagban található. Az új európai díj a januártól Romániában bevezetett 25 lejes logisztikai illeték mellett marad érvényben. Csúszhat az országos helyreállítási tervből épülő új bölcsődék megnyitása Hargita megyében. Az intézmények működéséhez szükséges tanügyminisztériumi akkreditáció ugyanis hosszadalmas eljárás, így kérdéses, hogy a tanévkezdésig sikerül-e minden engedélyt beszerezni. A megyében a már átadott Korondi és Székely-Szentléleki bölcsődék mellett július végéig további 4 intézménynek kellene elkészülnie. Csíkbánkfalván, Szentegyházán, Siménfalván és Csíkszentsimonban. Korondon és Székely-Szentléleken a tervek szerint ősszel elindulhatnak a bölcsődei foglalkozások, Szentegyházán viszont az önkormányzat úgy döntött, hogy idén nem indítja el az intézményt, így az új épület egy évig üresen marad. Korlátozni tervezik Csíkszeredában az elnök a bölcsődei foglalkozások, Szentegyházán viszont az önkormányzat úgy döntött, hogy idén nem indítja el az intézményt, így az új épület egy évig üresen marad. Korlátozni tervezik Csíkszeredában az elektromos rollerek használatát, miután a gyermeknapi rendezvények idején több balesetveszélyes helyzet is kialakult a nagy sebességgel közlekedő rolleresek miatt. Csíkszereda polgármesteri hivatala szerint az új szabályozás kidolgozásán már dolgoznak, amely az elektromos rollerek közlekedését megszigorítaná a városban. A tervek szerint a dokumentumot ősszel terjesztenék az önkormányzati képviselőtestület elé. Az elképzelések szerint a jövőben a rollerek csak a kerékpárutakon közlekedhetnének, a járdák használata nem lenne megengedett. Vasárnap tartják a Román Kupa Hargita megyei szakaszának döntőjét Székely-Keresztúron. A Székely-Keresztúri Egyesülés június 14-én 17 órától a Csíkszentsimoni Községi Sportklubot fogadja, a cím ezen az egy mérkőzésen dől el, a győztes a következő fordulóba jut. Nem lesz ott a férfi kézilabda világbajnokságon Magyarország. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség hivatalos honlapján közölte, hogy szabadkártyásként Törökország és Szaúd-Arábia vehet részt a jövő évi világbajnokságon. Ezzel teljessé vált a 32 csapatos mezőny. A 2027-es világbajnokság két kiadó helyére összesen 13 ország nyújtott be pályázatot. Törökország története során először szerepelhet férfi kézilabda világbajnokságon, részvételük nagy érdeklődésre tarthat számot a házigazda Németországban. Szaúd-Arábiát pedig a sportág vezető fejlődő ázsiai országaként jellemezte a Nemzetközi Szövetség. A meteorológusok szerint ma is napsütéses, nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A tegnapinál is melegebb idő várható. A hőmérsékleti értékek reggel 21 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Lidl üzletekben az ázsiai ízek gazdag világát intenzív ízélményekkel. Próbáld ki te is a 2x91 grammos Vitasia kókuszfagylaltot 19,99 baniért és a 215 ml-es Vitasia koreai stílusú savanyú kimchi káposztát 6,99 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden padlóburkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Statutes, valami ilyesmi az angol címe. Alan Jackson dalát hallhattuk, 9 óra után járunk 19 perccel. Említettem, hogy sűrű napunk lesz, ami a meghívottakat illeti, hiszen 10 óra után érkezik Jakab Attila, vagyis Jaxi.
1: Igen, a rali is.
0: Csak hogy most nem raliról fogunk beszélni, bár azért kaland ebben is van, csak hogy a kalandot most összekötjük a kikapcsolódással. Erről fogunk vele beszélni, ugyanis készül, vagy készülnek valamivel. A hétvégén megy is nálunk a reklám, de hát azért jön, hogy úgy nem 30 másodpercben, hanem hát majd, hogy nem 30 percben, az azért mondja el, hogy mire számítsunk, illetve milyen az, amikor a kaland találkozik a kikapcsolódással.

0: felvettünk négyet, a kell Beginek használni.
1: By Alex, Lotfi Begi és Slap Bababo. Ez is fura dalcím. 9 óra után járunk 25 perccel. Szerda van, június 10-e, és a mai napon 65. életévét tölti Max Alfred Elliot, művész nevén Maxi Priest, jamaikai gyökerekkel rendelkező angol énekes, akinek egyedisége, és ezt szakberkekben is elismerik, az, hogy remekül tudta ötvözni a reggae és az R&B stílusokat, amit ma már úgy ismerünk, hogy reggae fusion. Maxi Priestre mondják egyik azon úttörőknek, akik elsőként értek el sikereket ebben a zenei stílusban, és ő Maxi Priest minden idők legsikeresebb képviselője ennek a műfajnak. Jó néhány slágerrel örvendeztetett meg minket. Van egy jó kis dala erről a vad világról. Ez is a címe a dalának, Wild World 1988-ból. Maxi Priest.

Taylor Swift és Lover. 9 óra 38 perc van. Az utolsó focimentes nap, mondhatnám, jó hosszú ideig. Igaz, hogy a holnapi nap, hát azért este 10-ig focimentes lesz, de lehet, hogy a csapadékkal kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy ma ugye szép idő, tehát focimentes, esőmentes nap. A holnapi nap azonban nem lesz teljesen esőmentes nap. A nap első fele az oké, és rendben nagyjából ilyesmi lesz, esetleg picivel több felhő az égen, de a nap második felében, ha nem is épp egy időben a focival, de érkezik az eső is, a prognózis szerint.

0: like music. Star reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli & Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli & Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli & Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
3: Irány a Szejke fürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani. Utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
11: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsiné.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet.
14: Közérdekű hirdetés következik.
15: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
14: Közérdekű hirdetést hallottak.
16: Reklámot hallottak.

Ne add fel, Don't Give Up, Brian Adams és She Came, dalát hallhattuk, 5,5 perccel járunk 10 óra előtt, jönnek hamarosan a legfrissebb hírek. Utána pedig arról beszélünk, hogy a Heli and Adventure Fest egy egyedülálló outdoor és élményfesztivál, amely a repülés, az offroad életérzés, a természet közeli kikapcsolódás és a családi programok világát hozza össze egy hétvégére, és az most lesz.

júni 12-14 a Székelyudvarhelyi, vagy ahogy mondják, a Szeikei Kisleptéren. Egyelőre csak ennyit mondok így előlegbe, aztán jönnek majd a részletek, hát hogy 4-11 körül. Itt lesz két vendégem a stúdióban, és a téma már is adva van.

0: Újabb forgalmi változások vannak a városban. Több pénzt szánnak a roncsautó programra. Győzött a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Bizakodó a szakértői kormány parlamenti támogatását, illetően Eugene Tomák. A kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után arról beszélt, hogy van esély kimozdulni a jelenlegi patthelyzetből, és hamarosan bizalmi szavazást kérne a parlamenttől. Tomák beszámolt arról is, hogy a miniszteri tisztségek várományosaival is tárgyalt. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy nem hoz létre sportminisztériumot, noha az AUR frakció képviselői ezt javasolták a tegnapi egyeztetésen. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program idei költségvetését. A Környezetvédelmi Minisztérium tegnap közvitára bocsátotta a program pályázati útmutatóját. Diana Buzoianu, ügyvivő környezetvédelmi miniszter közlése szerint a romániai gépkocsi park megújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő, a támogatások összege ugyanakkor nem változik az előző évhez képest. Újdonság, hogy támogatást csak olyan gépjárművek vásárlására lehet majd igényelni, amelyeket az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országok valamelyikében gyártottak. A rendelettervezet 10 napig maradt közvitán, a program a jóváhagyást követően indulhat el. Ma is a kopó réteget terítik a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcákban, a munka péntekig tart. A Dózsa-György utca így le van zárva a Tamási áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. A központi utcákban zajló munka miatt a Kornis-Ferenc utcában megváltozott az utca egyirányúként ismert szakaszán a forgalmi rend. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy az újonnan kihelyezett forgalmi táblák szerint közlekedjenek. Felkészülési mérkőzést nyert meg a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese Kazasztán válogatottját fogadta tegnap este Debrecenben. A vendégek vezettek az első félidőben, de szünet után Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a kazahok 10 emberre fogyatkoztak, Séfer András góljával fordítottak a magyarok, a 3-1-es végeredményt pedig az újonc Tóth Rajmund állította be a hosszabbítás perceiben. A magyar válogatott továbbra is veretlen, idén 4 meccséből 3-at megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott, az együttes szeptembertől már a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket. Felkészülési mérkőzés játszott a világbajnokságra készülő címvédő argentin válogatott is, amely már a torna helyszínén az Egyesült Államokban lépett pályára Izland ellen. Lionel Scaloni együttese 3-0-ra nyert, a második gólt a csereként beálló Messi szerezte 11-esből. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a mexikóvárosi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is folytatódik az erős napsütés, ugyanakkor gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltú, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: A nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió.
13: Sztár Rádió.
12: Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Munkahét közepén járunk, de hát ilyenkor már ajánlatos tervezni a hétvégét, és lenne is egy javaslatunk péntekre, szombatra, vasárnapra. Ezzel kapcsolatosan adódik a kérdés, hogy mi is az a Heli and Adventure Fest? Hát vendégeink azért vannak itt a stúdióban, hogy megválaszolják ezt a kérdést. Jakab Attila, azaz Jaxi, X-el és Y-nal, mert vannak másféle Jaxik is, és itt van velünk Izsák Hunor kollégánk, csak hogy ezúttal egészen új számunkra legalábbis új szerepkörben, és őket valóban arról fogjuk faggatni, hogy milyen különleges eseménnyel készültök a hétvégén. Sziasztok!
1: Szia Csaba, jó reggelt!
2: Sziasztok, üdvözlőjük a hallgatókat és a nézőket.
1: És a hallgatóknak is jó reggelt!
0: 10 óra 15 perckor? Neked lehet, hogy reggel van. Jó, oké. Hát figyelj, téged ralisként ismernek, Huni téged DJ-ként, semmi köze ennek a két hobbinak, foglalkozásnak ahhoz, amiről beszélni fogunk.
1: Igen, hát ez egy újdonság, egy újdonságot hozunk a környékre. Amerikában őshonos ez a technológia mostanában, ott úgy nevezik, hogy Cars and Helis, hogy helikopterek és sportautók találkoznak. Mi pedig miért ne csináljuk meg Székelymódra, Erdélyben, találkozzanak kalandautók és helikopterek egy kalandos környezetben, kint a természetben.
0: Egy azon helyen, ugye? Azért ezt tegyük gyorsan hozzá. Akkor ez nem csak Székelyföldön vagy Udvarhelyszéken, Erdély szinten is újdonság?
1: Hát szerintem igen, nem nagyon láttunk ilyesmit még. Vannak kezdeményezések Romániában, ez a Cars and Helis sportautókkal. Most Besztercén lett volna egy, ahova kellett volna menjünk, 6-án, csak valami közbejött és lefújták. Szóval én úgy tudom, valaki javítson ki, írjon kommentet, hogyha nem, hogy a Romániában ilyen még nem volt, hogy helikopterek és kalandautók találkoznak, és együtt kalandozunk egy hétvégén.
0: Fest, ez van benne, nem a Székely Fest, egy fest, hanem fesztiválnak a rövidítése, mert hogy ez nem egy klasszikus fesztivál, ebben van egy csomó minden. Mi minden?
1: Hunor beszélne a programokról, mert együtt állított.
0: Ő az eseménynek a marketing menedzsere, ugye?
1: Így van.
2: Így van, tehát ez nem egy szokványos fesztivál, ugyanis itt egyben ez egy repülős rendezvény, egy outdoor, egy overlander, egy családi hétvége és egy közösségi élmény is egyben. Tehát a nappali programok mellett este koncertek és bulik is lesznek, úgyhogy nagyon fontos kiemelni, hogy ez a rendezvény mindenki számára nyitott, tehát nem csak a kalandi járművekkel érkezőknek, vagy helikoptereseknek, hanem bárkinek, családoknak, gyerekeknek.
1: Így van, ki lehet jönni helikoptert simogatni. Most már nagy divat a simogatás. Igen.
0: Babusgatni esetleg.
1: Babusgatni is, így van.
0: Jó, hát végül is akkor, akik ott lesznek, két kategóriá oszthatjuk. Vannak azok, akik kezelik a dolgokat, részt vesznek, tehát hozzájárulnak a programhoz.
1: Ugye az mi?
0: De gondolom, hát a helikoptert valakinek nem te fogod vezetni.
1: Nem, mi fogjuk vezetni, arra speciális pilótánk van, helyi pilóta, és remélhetőleg jönnek más városokból is helikopterek, egy 4-5 helikopter van bejelentkezve. Románia szerte hirdettük ezt az eseményt, és az időjárás nagyon befolyásolja a repülést, ezt tudni kell. Nem egy nagy légitársaság érkezik egy vízér, hogy nem baj, ha esik, ha az, akkor megérkezünk, hanem kisebb helikopterek fognak jönni. Köztük lesz egy nagyobb is, hogyha az időjárás megengedi, és nagyon fontos, hogy az időjárás olyan legyen, hogy tudjanak eljönni a Románia bármelyik pontjáról.
0: Tehát végül is profik jönnek, akik tudják kezelni. Igen. Ha kell a helikoptert, nem tudom, offroad esetleg, hogyha bele lehet ülni egy ilyen autóba is.
1: Igen, bele lehet ülni, lesznek offroados autók, mindenhol lesznek helyek, előzetesen vagy a helyszínen lehet majd jelentkezni erre. Lesznek quadok, 6 vagy 8 darab quadunk lesz, amire lehet jelentkezni, arra is fel lehet ülni. Meg persze lesz demo fly, egy ilyen demo repülés, amire lehet jelentkezni majd a helyszínen, egy kis városnézés magasból.
0: Akkor ez nem egy olyan, ahogy áll ugye az összesítésben, hogy nézzük a színpadot, hé, oké, jó, rendben volt, menjünk haza. Akik jönnek, akkor kipróbálhatják ezeket? Lesz lehetőség?
2: Pontosan, ezen kívül még lesz hőlégballonozás, tehát arra is fel lehet ülni.
0: Na, az nagyon időjárás függő, még főkép, inkább.
1: Főkép.
2: Így van. Lesznek ilyen modellautók, Tehát akit érdekel az autómodellezés, kicsiket, nagyokat, igen, és...
1: Hát elektromosok, azért aksisok elég nagyok, igen, nem ilyen picikék jó, nagyok, mozgathatóak, lesz egy ilyen unik Romániában egy lowrider, nem tudom, ismeritek ezek az autók, amelyek pattognak az aszfalton, kihozzák majd, és...
0: De azok a hip-hoposok, a rapperek szokták,
1: hát
0: szoktak
1: vagánykodni velük. Hát itt lesz hip-hop és rap is, gondolom, mellé. Nagyon széles körben mozdultunk el most, igen, amúgy igen, a végére, nem csak a helikopter és a kalandautók, hanem elég sok kiállítónk lesz, és
2: tesztek is lesznek, például...
1: Forgalmazunk ugye ezeket a Talaria elektromos motorokat, amit ki lehet próbálni a helyszínen.
0: Egy olyannal jöttél te most ide?
1: Egy olyannal érkeztem, mert nagyon költséghatékony, és nagyon gyorsan lehet mozogni vele a városba.
0: És csendes is.
1: És...
0: Nem riasztott fel a medvéket a Szent Imre utcában.
1: Hát a medvék riasztanak minket, mert múltkor mentünk az erdőbe, szépen motorozgatunk, hallom, recseg az ág, a medve ott volt tőlem 5 méter. Ő is megijedt, én is aztán, amikor egymásra néztünk. Na, de térjünk vissza.
0: Workshopok, bemutatók, ilyesmivel is készültök?
1: Igen.
2: Például az Una Pizza, az kimondottan a gyerekeknek szóló pizzasütés szervez.
1: Ez is egy újdonság.
0: Gyerekek készítik a pizzát?
2: Igen.
0: Ehető pizzát?
2: Közösen ehető pizzát fognak készíteni, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a családokat, gyermekeket erre a programra is.
1: Próbálunk fókuszálni, hogy kicsit családbarát legyen, inkább a családokra próbálunk fókuszálni, nem egy ilyen extrém kalandot akarunk, hanem családbarát legyen, hogy eljön apa, anya gyerekekkel, apa egyet talán repül, anya gyerekekkel süt egy pizzát, legyen jó ilyen családias. Ugye lesz gyereksarkunk is, ugrálóvárra, meg mindenfélébe várjuk a gyerekeket, szóval próbálunk családias rendezvényt szervezni.
0: Így akkor érdekes, hogy egész napos ilyen családi program.
1: Hát egész hétvég is.
0: Egész napos, igen. Három egész napos lehetne mondani. Napos, nyilván az időjárás az a pénteki nap egyelőre nem tűnik ígéretesnek, de lehet, hogy pénteken a szombat és a vasárnap.
1: Meleg lesz az időjárás, havazni fog. Reméljük, nem. Reméljük.
0: Mondtátok ezt a pizza workshopot, hogy így nevezik, hát fenn azok a Szabinál, mi a rádiós kollégák is készítettünk pizzát, és megettük, és túléltük.
1: Na, hát itt vagy, szuper. Hát rássuk, ilyen mini pizzákat szeretnénk, jönnek a gyerekek, rádovigálják a hozzávalókat, bedobjuk, megvárjuk, hogy kisül, milyen lesz, kinek milyen pizzája van. Legyen egy kis élmény a gyerekeknek is.
0: Jó, péntek, szombat, vasárnap. Reggel hánytól?
1: Hát a pénteken program. 2-kor lesz a megnyitó.
0: Már munkanap, igen, sokak számára még.
1: Igen, aki tudja hamarabb. Nagyon sok lakókocsis és jippes már jelezte, hogy csütörtökön este kijönnének, uh-huh, letáboroznának, hogy legyenek ott mi hamarabb a helyszínen. 2-től lesz pénteken a megnyitónk. Egész nap élőzene, egy DJ fogja rakni a jobbnál jobb slágereket, és akkor kezdődnek a demo repülések a helikopterekkel, kezdődnek a taláriás tesztelések, kvattúrák, és ami pénteken is, de szombaton teljes napon jön ez az egyik barátunk, Ünver Attila, a Mr. Fog, és különféle hamburgereket fog a kráterfrémen nekünk.
0: Ismerem, ott voltak most nem olyan rég Varságon a Boppája mellett, ahol nem ilyen elektromos motorokkal, hanem
1: rendes motorokkal.
0: Sokkal hagyományosabb kergették ott a levegőt. Igen, szombat, és akkor vasárnapra is áttevődik több program?
1: Hát ez csak a péntek volt. Ezek a programok mennek szombaton is, ami annyi évben változik, hogy ugye reggel korán, aki szeretne sétarepülni hőlégbalonnal, az a reggel a legkorai időpont olyan 6 órától fél héttől tud repülni.
0: Az a legjobb időpont állítólag.
2: Igen, a napfelkelt
1: előtt nem fúj a szél, felszáll, és nem tudjuk, hogy hol száll le, de majd visszahozzuk.
0: 80 nap alatt a föld körül, vagy esetleg Nemo kapitány szigetén kikötnek.
1: Igen, hogyha erre valaki szeretne jelentkezni, az keressen, vagy Facebookon írjon ránk, mert erre kell jelentkezni külön. A többi programra pedig helyszínen az infósátornál lehet iratkozni, jelentkezni, és... részvételt nyilvánítani, mondjam így.
0: Részvételt,
1: igen.
2: És egyik kiemelt program még a szombatesti Friday Rehab koncert.
0: A koncert.
2: Így van, úgyhogy ott le lehet vezetni a feszkót is.
1: A heti feszültség.
0: Enni, biztos ott lehet válogatni.
2: Természetesen.
1: Lesz három darab.
2: Lesz food court, tehát mindenféle ételekkel, úgyhogy...
1: Jó palacsintákkal. Jó kis csirkeboxokkal, meg pizza.
0: Oké, a reklámban annyit mondunk, hogy Szejke
1: Kis reptér.
0: Kis reptér? Jó, van, aki tudja, hogy hol van, de azonosítjuk be, hogyan lehet oda eljutni, mikor, ha minden igaz, még busz is fog most kivételesen. Én tegyük van. Tisztába, hogy ha valaki érdeklődik, jó, oké, rendben, megyek, de hogy jutok oda? Kocsit hagyják otthon.
1: Hogyan lehet, hagyják otthon a kocsit. Persze lesz parkolónk. Beszéljünk elsősorban, aki tényleg busszal szeretne jönni, olyan családok, akiknek nincs autó, vagy nem akarják elévenni. A Székelyudvarhelyi Városi Tanáccsal segítségével fognak buszjáratok indulni. Ez a pénteki menetrend szerinti járat a Szejkére.
2: A hatos.
1: A hatos busz, igen.
2: Hatos busz, igen.
1: Azt mondjuk el. És szombaton lesz három darab járatunk, ugye,
2: igen,
1: kifele?
2: Szombaton lesz három darab járat, délelőtt 10 órától, délbe 12 órától, és délután 6 órától, és visszafele pedig este 7-től. Ez egy külön járat lesz, fogja írni fent, hogy Heli and Adventure.
1: Úgyhogy ezt kell figyelni. És ne fel a Segesvári.
2: Igen. És a múzeum Kaufland megállótól indul, Villanytele, Patkó, Szeptimia és a fesztivál helyszínén fog megállni.
0: Oké.
1: Okay, még egy annyit hozzáfűznék, hogy a fesztiváltól körülbelül olyan 200 méterre fog megállni a Szejkei úton fent,
2: igen.
1: Mert ezt tudni kell, hogy a gyalogosok és a buszosok és a biciklisek azok a Szejkei főútról fognak bejönni a régi, nem tudom, a Szejkei tó, Szejkei gátat, hogyha ismerik, vagy hogyha ismeritek, akkor ott lesz a bejárás gyalogosan.
2: Tehát ott fog megállni a busz is.
1: Ott áll meg a busz is gyalogosan, aki jön, vagy biciklivel jön a bicikli úton, akkor ott fog tudni bejönni.
0: Ami ingyenes, arra legyinteni szoktunk, ugye bár, hogy át, akkor ott biztos olyan is, itt van belépő, de van, aki ingyen is beléphet.
1: Lesznek, akik ingyen is beléphetnek, hoztam magammal meghívót.
0: Holnap reggel indítjuk a játékot, kisorsoljuk Facebookon mind a
1: igen,
0: kettőt.
1: Lesz kettő darab meghívónk, és a belépést én azt úgy számítottam, hogy egy jelképes összeg legyen, amivel egy picit támogatjátok a rendezvényt, egy 30 lej lesz a belépő teljes hétvégére. Ha pénteken jössz három nap, ha szombaton jössz két nap, ha vasárnap jössz
0: de 30 lej,
1: tehát de 30 lej, csak igen. Egyszer kell befizetni, mindenki fog kapni karszalagot, és akkor evel lehet jönni-menni a helyszínen. Az autósok fontos, hogy elmondjuk, hogy az autósok a Templom utcába fogják tudni megközelíteni ezt a kis reptért. Templom utcába befordulunk, megyünk felfelé a Templom utcán, az első lehetőségnél balra, majd jobbra, és tiszta egyenesen előre a Fődúton.
0: Hát párhuzamosan végül is a Szejkei úttal.
1: Ki lesz minden táblázva? Hatalmas táblákat készítettünk, hogy a forgalmat irányítsuk. Amit viszont megkérünk, hogyha a Poros útra lejönnek az autósok, akkor civilizáltan, tisztelettel szép lassan végigmenni, mert van lakóövezetem fog átmenni, és hogyha por van, akkor nem szeretnénk azt, hogy mindenki a port nyelje szombat-vasárnap. Úgyhogy szép lassan, 5 km per órával szépen lassan hátra lehet totyogni. A staff fogja várni őket a parkolásnál, és mindenkit szépen eligazítunk, hogy hova fogunk parkolni, majd ezt követően érkezik a beléptetés.
2: Még egy annyit a beléptetéshez, hogy 10 éves korig a gyerekeknek ingyenes
1: beléptetés. Igen, ezt el is felejtettem mondani.
0: Minden rosszban van valami jó, hogyha péntekre a meteorológusok rossz időt jósolnak, legalább szombat vasárnap nem kell fellocsolni azt a poros utat.
1: Nem lesz pót.
0: Ennyi jó van benne.
1: Gulcsiz vált, aki jön pénteken, azt azért ajánlom, hogy hozzon, hogyha így eső lesz.
2: Nem de tudom, meglátjuk, még változhat szó. Szóval.
1: Reméljük a legjobbakat.
0: Itt nem tudom, beszéltetek-e róla, ha nem, akkor ez most jól jön, ha meg nem, akkor az ismétlés, ugye, hogy offroad túrát is szerveztek onnan?
1: Így van. Sokan, ugye a kalandautósok az ilyen terepjáró, tetején egy sátor, mindenféle kellék beszerelve a terepjáróba, és így kalandoznak, kintalusznak erdőbe, mezőn, lágy legelőn. És nagyon sok barátom jelezte, hogy szeretne jönni, és legyen már akkor egy kis offroad túra, mert minden ilyen programba szoktunk szervezni offroad túrát. És akkor indulunk szombaton 11 órától, kimegyünk a Jézus szíve kilátóhoz, és körbe az Oroszhegyi lázon, a fenyidi lázat érintve visszajövünk a helyszínre, ahol fognak várni egy hatalmas babgulyással a Vörös Kereszt udvarhelyi kirendeltségétől a srácok. Mivel ők fogják biztosítani a helyet is így elsősegélynyújtásilag, vagy hogyha bármi problémánk van.
0: De bemutatókat is tartanak ilyenkor, mert bárkinek az életében adott egy ilyen eset, hogy gyors beavatkozás, elsősegélynyújtás kell. Igen, ez manapság megy, nagyon sok helyen jönnek ezzel a lehetőséggel ti is.
1: Így van, mert ugye mi benne vagyunk ebbe a Vörös Keresztes, én magam és csapatom szerint a Vörös Keresztes mi is mondjam, katasztrófa csoportban, hogyha bármi probléma van, akkor mi is megyünk terepjárókkal, segítünk, embert keresünk, mentünk, mindenféle beavatkozást végzünk, és így ugye a Vöröskereszttel kapcsolatban jönk, és meghívtam őket, hogy jöjjenek, szálljanak ki, mutassák meg, hogy mivel dolgozunk, tartsanak kis elsősegélyt, legyen egy kis workshop. Ambrus doktor úr...
0: Ismerjük. A mentőszolgálatnak a volt főorvosa.
1: Mindenki ismeri, kint lesznek ők is a helyszínen, és akkor szépen el lehet beszélgetni velük bármiről.
0: Ebből senki nem fog meggazdagodni, de mégis van egy célotok, nem tudom. Mi a célja ennek a rendezvénynek? Ennek a nem mindennapi különlegesnek, és sőt egyedinek mondható rendezvénynek.
1: Én úgy álmodtam meg, hogy a város lakóinak legyen egy újabb opció, hogy kijöjjenek a természetbe. Igazából a város szélén vagyunk, de mégis olyan lesz, mint egy kint lennénk a világ végén. És mutassunk valami újat, lássanak valamit az emberek újat, tapintsanak újat, és kapcsolódjunk ki.
2: Igen, én azt tudom mondani, hogy kaland, közösség, élmény minden generációnak.
0: Igen, külön-külön ezt megkapjuk, csak annyi, hogy itt akkor ilyen mashup, úgy szokták mondani zenében, ugye, hogy mashup, amikor összefésültük. Igen, össze vannak boronálva. Mi az, amit nagyon szeretnél mondani, és még nem kérdeztünk rá, és lehet, hogy nem is fogunk, ha te meg nem szólalsz? Most a Huninak majd ugyanez a kérdés jön.
1: Hát megkérek szépen mindenkit, akik eljönnek, civilizáltan viselkedjünk, egy repülőtéren vagyunk, ne hányjuk szét a szemetet, nagyon sok szemetesünk lesz, de ezt szerintem udvarainak nem kell mondjuk, mert Románia szinten udvarai példaértékű a tisztaságra. Itt nem versenyzünk, nem egy olyan helyre jövünk, ahol most duhajkodunk és összetörünk mindent meg a repülőtéren, kezdjük rugatni a gépeket, kvadokot, motorokat, dzsippeket. Egy civilizált, jókedvű rendezvényt szeretnék, ahol mindenki megtalálja a számára megfelelő programot, opciót,
0: és jól érzi magát, és ez a lényeg.
1: És amit még nem mondtam el, ez fontos lenne, lesz egy, a workshopoknál átugrottuk, mert én is egy picit elfelejtettem, jön egy komoly helikopterpilóta, egy smurdos pilóta, egy versenyen ismerkedtem meg vele, egy kolozsvári versenyen érkezett helikopter, egy smurdos helikopter, és követte a versenyt, ők biztosították, ha bármi probléma van. Szándú barátom fog érkezni, ő már Black Hawk helikopterre repül. Most nem a helikopterre jön, most ez az első rendezvény, ő egy workshopot fog tartani. Gyerekeknek, felnőtteknek el fogja magyarázni, hogy mi is az ő munkaköre, miket
0: csinál. Mit jelent smurdos pilótának lenni, ez így már önmagában is érdekfeszítő.
1: Mert... érdekfeszítő lesz ez, háttérbe kivetítjük a képeket, hol járnak videókat, szóval ez egy érdekes workshop lesz. Az a tervünk, hogy hosszú távon behozzunk esetleg egy smurdos helikoptert is majd, de ezeket majd rendezvény után erről majd többet fogunk tudni beszélni. Így van.
0: Jó, és akkor Huninak az a kérdés, ha már ő a promóciós menedzser, ugye a te feladatod meggyőzni mindenkit arról, hogy érdemes ott lenni. Ez a te feladatod, nyilván adódik a kérdés, miért érdemes ott lenni?
2: Én úgy gondolom azért, mert ez Románia szinten, tehát országos szinten is egy egyedi rendezvény. Tehát napközben helikoptereket simogatni lehet, és este koncertezni, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja ott a magáit. Az eseményt országosan hirdettük, úgyhogy nagyon sok megyéből jönnek, vannak jelentkezők, úgyhogy egy színes rendezvény várható.
0: Mondjuk, hogyha engem kérdeznének, én ezt sokkal rövidebben elintéztem volna, de hát, mert ilyen még nem volt. Például.
1: Nem volt, de most reméljük, hogy lesz, és ha jó sikerül és jó az érdeklődés, akkor majd évről évre meg szeretnénk szervezni.
0: Jó, és akkor zárjuk azzal, hogy biztos van, nem tudom, eseménynek meghirdettétek, de van, gondolom, Facebook oldala ennek, tehát hogyha valaki lemaradt bármiről is, vagy nem mondtunk el akármilyen információt, bár hónap erről gondoskodunk a játék keretében, megtalálják ezeket az infókat, közösségi média.
2: Így van, Heli and Adventure Festival, ezt kell keresni a Facebookon.
1: Az Adventure Club Hargita Facebook oldalán.
0: Ott
2: igen,
0: is.
2: Igen, ott, igen.
0: Oké, akkor így a beszélgetés végén repülünk egyet a radar alatt. Az nagyon jó lesz. Fly About the Radar Dizzy Miss Lizzy-től. Srácok, sok sikert
1: köszönjük
0: ebben
1: szépen
0: az egyedi rendezvénynek a lebonyolításában, és hát köszönöm a beszélgetést.
1: Mi is köszönjük. Hallgatókat pedig
2: köszönjük.
1: Várjuk a hétvégén egy különleges eseményre.
0: És holnap játszunk ezzel kapcsolatosan. Köszönjük.
2: Sziasztok.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098

Piszkosul gazdag vagyok, I'm filthy rich. 8 perc választ el 11 órától. Hamarosan 11 óra után, persze 11-kor jönnek a hírek, zene, reklámok, és indul az udvarhelyi zakuszka immár 11. alkalommal. A főszereplő a medve. Jól ismerjük. Gyakori látogatónk újabban, városi szinten. Erről fogunk beszélni épp a megfelelő emberrel.

0: Újabb forgalmi változások vannak a városban. Több pénzt szánnak a roncsautó programra. Győzött a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Bizakodó a szakértői kormány parlamenti támogatását illetően Eugen Tomák. A kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után arról beszélt, hogy van esély kimozdulni a jelenlegi patthelyzetből, és hamarosan bizalmi szavazást kérne a parlamenttől. Tomák beszámolt arról is, hogy a miniszteri tisztségek várományosaival is tárgyalt. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy nem hoz létre sportminisztériumot, noha az AUR frakció képviselői ezt javasolták a tegnapi egyeztetésen. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program idei költségvetését. A Környezetvédelmi Minisztérium tegnap közvitára bocsátotta a program pályázati útmutatóját. Diana Buzoianu, ügyvivő környezetvédelmi miniszter közlése szerint a romániai gépkocsi park megújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő, a támogatások összege ugyanakkor nem változik az előző évhez képest. Újdonság, hogy támogatást csak olyan gépjárművek vásárlására lehet majd igényelni, amelyeket az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országok valamelyikében gyártottak. A rendelettervezet 10 napig maradt közvitán, a program a jóváhagyást követően indulhat el. Ma is a kopó réteget terítik a Mihály Eminescu és a Dózsa-György utcákban, a munka péntekig tart. A Dózsa-György utca így le van zárva a Tamási áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. A központi utcákban zajló munka miatt a Kornis Ferenc utcában megváltozott az utca egyirányúként ismert szakaszán a forgalmi rend. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy az újonnan kihelyezett forgalmi táblák szerint közlekedjenek. Felkészülési mérkőzést nyert meg a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese Kazasztán válogatottját fogadta tegnap este Debrecenben. A vendégek vezettek az első félidőben, de szünet után Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a kazahok 10 emberre fogyatkoztak, Séfer András góljával fordítottak a magyarok, a 3-1-es végeredményt pedig az újonc Tóth Rajmund állította be a hosszabbítás perceiben. A magyar válogatott továbbra is veretlen, idén 4 meccséből 3-at megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott, az együttes szeptembertől már a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket. Felkészülési mérkőzés játszott a világbajnokságra készülő címvédő argentin válogatott is, amely már a torna helyszínén az Egyesült Államokban lépett pályára Izland ellen. Lionel Scaloni együttese 3-0-ra nyert, a második gólt a csereként beálló Messi szerezte 11-esből. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a mexikóvárosi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is folytatódik az erős napsütés, ugyanakkor gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
4: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
3: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallotta.
7: Star Rádió.
8: Let me tell you.

0: Szuvarhelyi Zakuszka. A város legizgalmasabb beszélgetései egy tálban. Régi sztorik, friss vélemények, közéleti beszélgetések. Fűszeres, tartalmas, néha kicsit csípős, de mindig udvarhelyi. Közéleti arcok mesélnek, vitáznak, sztoriznak, és néha bizony jól megkavarják a dolgokat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi fortyog a városban, akkor tarts velünk a következő percekben. Ez az Udvarhelyi Zakuszka, a Sztár Rádióban.
1: 11. alkalommal jelentkezik az Udvarhelyi Zakuszka, tehát megvan most már a csapatunk, küldhetjük pályára, kezdődhet a labdarúgó világbajnokság. Lehet, hogy másfél hónapig a medvekérdés a foci szurkolókat nem fogja érdekelni, de úgy tűnik, hogy nem tudunk megszabadulni azoktól a hírektől, hogy ismét látogató érkezett a városba. Ez lenne a mai Zakuszka témája, hogy kivel, azt majd Katona Zoltán kollégám mondja el.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat és a nézőket. Marmoreanu Bíró Leonard van itt a Nagykükülő Horgászvadász Egyesületnek az igazgatója, aki Maci becenévre hallgat, hát ugye ez is egy apropója ennek a mai műsorunknak, úgyhogy kedves hallgatóink, Maci néven fogjuk szólítani Leonardot, hiszen így ismeri mindenki a városban, és hát nem véletlenül. És hát csapjunk is bele mindjárt a legaktuálisabb témába, ami nagyon közel van hozzánk, gyakorlatilag a központban, volt, most már nincs ott, az a medvebocs. Tehát most azt tudjuk róla, ugye a tegnapi helyzetjelentés után, hogy fent volt egy fán a Rózsa utcában, aztán a Rózsa utca közelében, aztán úgy néz ki, hogy visszatalált az édesanyjához. Ezt ki tudjuk-e jelenteni így, Maci?
3: Eddig biztos, hogy igen. Tehát sajnálatos módon el kell mondjam, hogy ezek a bocsok sajnos még szopnak. Tehát idéniek. Tehát nem tud megélni annélkül. Voltak esetek, hogy egy-két hétig bizony magukra voltak. Én szerintem 100%-os visszatalált. Az a baj, hogy itt van.
2: Az a baj, hogy itt van, és itt van az anyja is a közelünkbe, a Rózsa utcaiak gyakorlatilag, tehát igen, hetek óta, hónapok óta, most már be se tudom lőni az időt, hogy mióta gyakorlatilag félnek kimenni az utcára.
1: Vagyis a medvék szopnak, mi meg szívunk.
3: Az a gond, hogy igen, itt a törvényt kell betartsuk, sajnos a törvény szépen megmondja, hogy ezzel nem lehet semmit csinálni, tehát az anya medvével, az idéni bocsaival, tehát az be kell tartani a törvényt.
2: Tehát bocsos anyamedvét nem lehet lelőni?
3: Nem lehet lelőni.
2: Hogyha agresszív, akkor se?
3: Ha veszélyes, akkor igen.
2: Akkor igen.
3: Akkor igen. Ha támad. Ugye eddig még nem volt ilyen, biztos, hogy meghoznák ezt a döntést. Ha támad. A törvényt így is úgy is be kell tartani, mert nagyon-nagyon sokan támadják, akár ha veszük az utoljára, hogy ugye a katonaságtól elhoztunk 2 bocsot. Attól mindenhova, tehát környezetőrségnek, az erdőőrségnek, mindenkinek kellett, leadjuk, hogy mi lett. Hát nem tudjuk. Ott voltak a katonaságok, oda be nem lehet menni. Hogy mi történt, mitől maradtak. Na, nagy herce hurca lett utána. Egy ilyen, hogy ha véletlenül Isten ments, tényleg ha támad, akkor biztos meghozzák azt a döntést, hogy igen, ki kell lőni, de törvény csak akkor azt mondja, ha támad.
2: Nagyon sok olyan komment van, ugye, hogy azt mondják, hogy tehetetlenek a hatóságok, meg hát ugye sokan ugye hát félelmükben, felháborodásukban ugye gyakorlatilag az időzébe tett hatóságokra hárítanak mindent, és nem értik, hogy miért nem lehet lelőni. Hát ezért nem lehet lelőni, mert hogyha a medve nem agresszív, most honnan tudjuk, hogy a medve agresszív? De most országon, ugye a két nappal ezelőtti helyzetnél, ugye most gondoljanak csak bele azok, akik kívülről szemlélik ezt a dolgot, hogy maga a polgármester mesélte el, ugye, hogy futnia kellett az úton. És hogy akkor nem tudom, ilyen gyorsan ki kellett adni a parancsot, hogy azonnal lője le, és a vadásznak szerencsére volt annyi lélek jelenlét, hogy odalépett és lelőtte az állatot. Elképesztő helyzetek
3: voltak. Bizonyos esetekben itt is, tehát itt, ami volt utoljára a Cinege utcába, vagy akár kint a Csereháton.
2: Igen,
3: hát ez nem az a gond, hogy itt van, hanem az a gond, hogy ezek nyöstén medvék voltak mind a kettő. Az a gond, hogy bepárzik. Utána jövőben lesz 2 bocs. Ugyanazt tanítsa meg annak a 2 bocsnak. Ugye akkor már nem lehet kilőni. És ez ilyen hatványozódik egy idő után.
2: Ez egy ilyen láncreakció, hogy
3: igen, de azt tanítsa meg, után, hogy itt az emberek között jó, elmegyünk, kukázzunk, megesszük a kutyakaját, és az lesz a probléma. Tehát én szerintem az a legnagyobb problémánk nekünk, hogy ha ide beszoknak, akkor nagy baj lesz előbb-utóbb.
1: Nem, a döntések,
3: igen, a döntések jók voltak mind a kettő.
1: Éppen most néztem egy hírt, Japánban láttak egy medvét, 100 iskolát bezártak, messze a Lumininaktól.
3: Minket meghívtak, és meg fognak hívni, mert nagy probléma a Japánban, rengeteg ember áldozat van ott is, mert ugye elszabadult. És minket többin biztos, hogy ki fognak vinni.
1: Szakmai tapasztalatcsere? Nem, vagy ti medvéd... hogy csináljátok, hogy...
3: A medvét levadászni.
2: Ja, hogy ott nincsenek vadászok, vagy nem olyan
3: hát,
2: a törvénykezés?
3: Hogy... a fegyvertörvény ott a
2: ja, kicsit nehezebb. Igen.
3: Tehát de... minket kerestem meg, mert ugye látták, hogy a Romániában mi vagyunk a leghatékonyabbak. Úgy befogásba, ugyanúgy elszállításban, mint vadászok.
2: És ha kimentek Japánba, akkor mi lesz velünk?
3: Csak két hónap mindig is ilyen felváltva. Nem, ja, hagyjuk itt
2: azt, arra is rá akarok kérdezni, hogy jelen pillanatban hány vadász, hány vadőr van, hány helyzetben tud, mert adott esetben több helyen is lehet medveriasztás. Lehet, hogy éppen Korondra kell menni, lehet, hogy Székelyudvarhely külterületén valahol, de lehet, hogy Fenyíden is pont ugyanabban a 10 percben megjelenik egy-egy példány. Mit lehet ilyen
3: csinálni? Korondon is volt kilőjés, Parajdon is volt. Nekünk van az udvarhelyi vadászásatnál van 13 vadőrünk, egy technikusunk, ami ezt kézbe tartsa, a technikus inkább ezt a medve problémával foglalkozik, mert sajnos ez már részese lett az életünknek, és azon kívül van 400 vadászunk, tehát minden településen, ha véletlenül pont nem érünk el, valaki el tud menni. Tehát 400 vadász, ezt úgy kell venni, hogy a 8 vadász terület 110 ezer hektár. 17 falu most már, község, abban benne van két város is, tehát Szentegyház meg Udvarhely, és ki tudnak bár, tehát olyan nincs, hogy nem tudunk helybe menni. A döntés, mondom, nem a miénk. Mi kimeljünk, az oké, elhajtsuk, de ha...
2: Tehát, hogyha a polgármester mondja, hogy meg kell lőni,
3: igen,
2: akkor meg
3: igen, az utasítás, be kell tartani a törvényt.
2: Na most, hogyha a számokról beszéltünk, itt ugye mondtad, hogy hány vadász, hány vadőr...
1: Hány medve akkor?
2: Hány medve, és mekkora terület?
3: Hát most a...
2: becslések szerint.
3: Igen, a 110 ezer hektáron most a tavaszi becslés, ami volt, ez nem teljes, őszintén, ez becslés. Ez a minimális 451 egyedről beszélgetünk, az optimális létszám meg volna 28. Tehát ha úgy veszük, hogy kb. 16-szorossal medveállománynak, nem csoda, hogy...
2: 16-szor van annyi, mint amennyi kellene legyen.
1: Hogy lehet ezt orvosolni?
3: Ez ott volt az államelnök asztalán, tehát a szenátus képviselőházon keresztül ment. 859 egyedet kellett volna prevencióból kivenni az állományból. Ugye mindenki ezt sokolja.
2: Országszerte?
3: Országszerte, igen. Ha úgy vesszük, 2024-25-ben ennek a fele volt, de ha 2024-25-öt összeadjuk, ugyanúgy 859-et kivettünk. Nem látszik.
2: Igen, ez lett volna nekem pont a következő kérdésem, hogy itt az utóbbi időben, utóbbi egy-két évben azért lelőttek néhány medvét országszerte. Nem néhányat, hanem jó, nem én mondtam ki, rengeteget. De akkor még mindig nem elég ezek szerint.
1: A törvényen is akkor talán engedtek valamit, de még mindig nem eleget?
3: Hát annyi, hogy ugye átment a szenátuson, a két házon átment, a szenátuson képviselőházon átment, átkerült a... Az elnöknek kifogásult, hogy alkotmányellenes. Hihetetlen, tehát a tavaly előtt nem volt alkotmányellenes, most már alkotmányellenes, igen.
1: És van egy lobby is a medvék érdekében, mondanám így, tehát azok, gondolom, hogy az egyesületi is valamilyen módon szembe vagytok velük.
3: Hát az a igazság, hogy mi egyáltalán nem harcolunk senkivel, ők harcolnak.
1: Ja.
3: Mi nem harcolunk, mi csak csináljuk a dolgunkat. Próbáljuk csinálni a dolgunkat, próbáljuk a közösségért, mert harag ne legyen, őszintén elmondom, tehát 17 tanáccsal van szerződésünk. Ezzel lej per hónap. Mikor csak Udvarhelyre ilyen, bocsánat, Korondot veszem, 16-szor kellett kimenni egy hónapba. A motorina ára nem jön ki. 10 lejes motorinával nem tud kijönni. Tehát mi a közösségé dolgozunk. Igen. Amit mondanak, azt csinálunk. Nem próbáljuk azt, hogy a mindenki azt mondja, mennyi pénz jön be, nem jön be pénz a medvére. Mert az a gond, hogy a medvét, ha meg is lőhessük külföldivel általában, az a pénz visszamegy ahhoz a vadászterületre, és azt próbálunk ott gazdálkodni belőle. Tehát nem tesszük zsebre, mindenki el van tájolódva az egész.
1: Tehát akkor tévhitek vannak jócskán ezzel?
3: Ez egy társulat, nem egy részvénytársaság. Az a társulat azért van megbízva, hogy gazdálkodjon a területen. És igen, Minden évben visszamegy minden pénz oda a területre. Hát ez sajnos tévhitek.
2: Hogyha az óvintézkedésekről beszélünk, ugye most tegnap volt, ugye az alpolgármester úr Dávid Endre bemutatott egy medvesprét. Ugye itt te is mondtad nekünk, hogy hát van helyzet, amikor hatékonyabb, mint a puska.
3: Hatékonyabb biztos. Hát mindenkinek ugye nincs fegyvere. Ez nem egyik, mindenki jön fegyvere.
2: És a másik ugye, hogy hát az a lélek jelenlét, amikor használni kell.
3: Rengeteg ilyen tudományos bemutatás Kanadából, azt néztem, és igen, nagyon hatékony volt ott. Nekünk, ugye még a halőreinknek is, mikor elmennek, ott van a medvespré kötelező.
2: Miért ilyen 5-10 méterre?
3: Hát elmegy 15 méterre is. De hát az már ott lélek jelenlet kell, hogy igenis, kibiztosíts, odafújd arra felem. Igen. Annál hatékonyabb, őszintén elmondom, nincs. Tehát nem vadásznak. Tehát ilyen túrázónak, gombászónak, akár kutyasétáltatunk. És nagyon, tehát mindegy, hogy merre van a szél, tehát nagyon egy...
2: Tehát nem befolyásolja a szél? Nem viszi el mondjuk kettőnk közül, azon a 10 méteren?
3: Nem, és megállítsa, tehát volt nálunk is itt Dorhely környékén példójára, igen, megállítsa.
2: És volt hatékonyabb, erre példa?
3: Hatékonyabb, mint a fegyver, mert a fegyvert ugye azt
2: végszükség esetén lehet használni, és el is kell találni az állatot, nagy gyakorlat.
3: Én azt mondom, hogy ez a medvespréni tényleg jobb nincsen. Lehet kapni minden vadász boltba, interneten, bármi, nálunk a társulat adat van, mondjuk egy kicsit drága, mert 200 lej. Maci, de jobban megéri, mint egy kórházi kezelés.
4: Ami most van, medvekérdés tekintetében, ez nincs így jól, ahogy van. Biztos, hogy beszélgettek egymás közt, megvitatjátok, keresitek, kutatjátok a jövőt. Egyáltalán megoldható ez a kérdés? És ha igen, biztos becsültetek rá, hogy talán 5 év, 10 év, 20 év?
3: Hát nem tudom, az a baj, hogy igen, nagy probléma kezdett lenni, tehát a szakkönyvek úgy írják, hogy egy medve elli 2 bocsot. Ritkán egyet vagy 3-at. Most már a szakkönyvet át kell egy kicsit faradni, mert ritkán egyet vagy 2-t. Mostanában 3-at, 4-et. És igen, megvan adva neki az esély, ugye jól ít minden. A farkas, ne, ilyen probléma nincsen. Tehát a farkas csak annyit ellik, és annyit tart fönt, amit tudja, hogy fönt tudja tartani. A medvénél nincs, mert ugye ellensége nincs. Hogy hány év, ha ezzel menne, tehát ezzel a
4: mostani
3: a törvénnyel, ami most volna, tehát ott van az Alkotmánybíróságon, akkor azt mondanám, hogy a szűk 3-4 év alatt egy annyira csökkenne, hogy nem volna ilyen problémánk.
4: Hogy városban...
3: nem csak a városról beszélünk, az a baj, hogy rengeteg.
4: Turisták.
3: Igen, rengeteg falu van, rengeteg gazdaság van, ugye nem mondjam azt, hogy a hát turisták, igen, hát...
4: Tehát nem merünk felmenni a... Igen. Sőt, valaki azt mondta, hogy biciklivel járt be Udvarhelyre, Bögözből, igen. Csak amiatt az erdőpanziónál szembe ment egy medvével, azóta letette a biciklét.
3: Sajnálatos módon ez történik mindenhol. Itt gombászokról beszélgetve, turistákról beszélgetve, mindjárt úgy kell féljünk szó szerint, hogy kimenjünk a területre. Nekünk könnyű, ugye van fegyverünk, de hát mindenkinek.
2: Vagy azoknak, akik mondjuk a városnak azokon a rész, most visszatérve a városba, akik azokon a részeken laknak, ugye Farcádi utca, Rózsa utca, Betlenfalvi kis utca,
3: Kadicsfalva. Nagy probléma.
2: Tehát, hogy gyakorlatilag a város összes területe egy ilyen, most nem akarom ezt a kifejezést használni, hogy gócpont, de hogy kezd nem meglepő lenni a történet. Igen. Tehát amikor az ember legyint a Roalert figyelmet délután 6 órakor, hogy csak azt nézi, hogy hol van.
3: Igen.
2: De nekem konkrétan volt egy olyan helyzet, hogy egyszer péntek este én baráti társaságban össze voltunk gyűl a Rózsa utcába, jön a Roalert, és mindenki oda néz, és hány szám is vagyunk? És így mondja az egyik, hogy hát ennyi meg ennyi szám. Én reflexből úgy kiálltam, hogy a teraszra is kinéztem ugye a domboldalra, mert az a házszám, amit jelölt a Roalert, az igen. 2 házszámra volt attól, ahol voltunk. Igen. Tehát, na.
3: Probléma, és az a baj, hogy ha vesszük ezt az egészet, tehát a Betlenfalva is, ott is, hát sajnos. Itt az a gond, hogy mindenki magyaráz, tehát az üdek azt mondják, hogy nem igaz. Igaz. Tehát túlszaporodás van. Mi történt? a nagy medvék tartsák a helyüket, vagy az agresszívebb medvék, nem muszáj legyen nagy, és tolják a többit. S hova mennek, ahol szabad a terület, a város környékén, ha úgy vesszük, rengeteg jó helyt van. Attól félünk most, hogy mikor kezd érni a gyümölcs, akkor még több róla.
2: Akkor még több lenne?
3: Igen. Nincsen az erdőn, élelem nincsen. Még van egy kicsi bükk, tölgyizé, mag, de hát az már...
4: Tehát felélik túl sok medve, van túl kicsi területen. Nem tudja kiszolgálni őket?
3: Nem tudja kiszolgálni. Tehát elvileg, ahogy írja a szakkönyv, 1000 hektár erdőről beszélgetünk, kéne egy medvére. Hogy ott keressen magukat, ezt, azt...
4: Hogy meg is tudjon élni.
3: Igen. Sajnos, mikor 451 medvéről beszélhetünk, akkor itt már baj. Mert kb. 30 ezer hektár erdőnk van, ami ugye az a 28.
4: Én megértem, ugye hát jönnek az uniós direktívák különböző az állattartással, az állatok bánásmóddal, stb. Lehet, hogy néhol tűlőnek, hogy nem, már túl stresszes legyen a disznó, aminek a levágását karácsonyra tervezzük, hogy szállítsuk. Vannak okos dolgok, itt ezt senki nem tagadja. De amikor az ember úgy érzi, de ha tévedek, akkor kérlek javíts, de az ember úgy érzi, hogy mintha a medve, mert most róla beszélünk, nagyobb prioritást jelent, mint egy emberi élet, vagy emberi testi épség, akkor nem véletlen az ötlet, hogy megbolondult a világ. Tehát én megértem, hogy bánjunk az állatokkal kegyesen, de hát most már mi fontosabb, elnézést? Egy medve, vagy egy ember élete?
3: Igen, azzal sokszor főtevődött, ugye mi voltunk az elsők Romániában, megcsináltuk a medvecsapdát, befogtunk, nem tudom már hány medvét van, szerintem 11-et, megfogtuk, és a problémát elvittük valahol máshova. Tehát a... nem megoldás. Tehát ugyanaz a medve, ha már megtanult, hogy bent a csereháton fogod meg, s tudja jó, hogy ember közelébe kap ételt, hogy ez volt az első, tehát el lehetett vinni. Tehát nem lehetett lőni, 2016-ban állították le a vadászatot, és akkor valamit kellett kitalálni, hogy hát jó, nem lőjük meg, megfogjuk, s elvittük. Elvittük a problémát, tegyük fő, mondom én, Csíkszeredában. Nem Csíkszeredában, hanem elvittük a mi vadászatunkra, az első dolga az volt, hogy bemenjen. Máshova, tehát egy lakott területre. A problémát mozítottuk. Nem tudom, mit akar az Unió, nem biztos, hogy mi éppen az állatkertje kéne legyünk az Uniónak. Jöttek ugye külföldi vendégek, hol lehet medvét nézni, nyugodtan mondom, menj ki, akárhova. De valamelyik dombra hűj ki, van már.
2: Előbb-utóbb.
3: Az jön. Tehát a gátnál pont kint voltunk egyet horgászni, de annak az anyamedve két bocsa előttünk, napvilág.
2: És nem szürkületkor, és nem hajnal?
3: Nem.
2: Délután 2-3-kor, simán.
4: Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?
3: Hát mindig azt ajánlom, hogy az ember, ha menjen az erdőbe, akkor zajjal.
2: Kiabáljunk, üvöltözzünk, énekeljünk.
3: Akármit, bármit.
2: Csoportosan menjünk.
4: Ő ezt ösztönből akkor elkerüli?
3: Igen, mert jó füle van. A szeme nem a legjobb, de a füle az első osztályú. A hallása nagyon, és ugye a medvespré.
4: S a utcán szembe futunk fel a Szent Imrémet például? Most éppen látom, hogy a Transzalpinán 3 külföldi turistát megsebzett, de ők voltak a hibásak, leúzták az ablakot, etetni akarták, tehát már bocsi, nekünk is megvan a mi hibánk. De tegyük fel, hogy menjünk a Szent Imrébe. Hol láttam, hogy gyerekek jöttek ki a tömbházbos medvesétáltál? Na, ilyen esetben mit tegyünk? Mit tehetünk?
3: Őszintén mondom, én is meglepődnék, ha Szent Imrén a gondűző előtt nézem, hogy jön egy medve velem szemben, harag ne legyen, azt se tudnám, mit csinál. Hát
4: kell a lélek jelenet.
3: Igen, a lényeg az, hogy kiabálni neki, és megmutatni, hogy hol van az ember. Nem biztos, hát ez a kicsi bocs biztos, hogy nem, de hát egy nagy medvével nem tudom. Őszintén elmondom, én is meglepődnék.
2: Lassan közeledünk a végszóhoz, és mondanám, hogy mondj valami biztatót így búcsúzóul a hallgatóknak, de hát nem vagyok meggyőződve arról, hogy tudsz.
3: De szerintem az Alkotmánybíróság nem tud, mivel hogy a két házon, a képviselőházsal,
2: szenátusen
3: ott végignézték, hogy alkotmányos-e vagy nem. Szerintem nem tud rossz döntést hozni, tehát ott volna 859 medve, amit prevencióval, és 110, amit intervencióval. Tehát most ott állt, hogy volt a múltkor Korondon az a haláleset.
2: Igen.
3: És nem tudtunk lépni, mert nem volt kilőési keretünk. Abból a 110-ből tudnánk ilyen intervenciust, hogy igenis, tudjuk melyik medve, megkaptuk. Mármint az az egy medve van ott. Uh-huh. Meg van kötve a kezünk.
2: Akkor mégis legyen ez a végszó, hogy meg van kötve a kezünk?
3: De nincs megkötve. Tehát én azt mondom, hogy addig, amíg így lehet ez a 81-es sürgősségi rendelette, addig lehet menni, tehát ilyen problémás medvéket kiszedni. A többit azt bízzuk az alkotmánybíróságra.
2: Csak véletlenre?
3: Nem, az alkotmánybíróság az jobb.
4: Egy kérdésem azért marad. Eljön még valaha az az idő, amikor tinédzserek, iskolások fogják a hátizsákot, már ha van kedvük hozzá, és ha trendi lesz, vegyék a sátrukat, és elmenjenek 3-4-5 napra sátorozni. Akár nem a csukást mondom, én ott sátoroztam a Madarasi Jörgitára. Eljöhet még ez az idő valaha? Biztos?
3: Igen, eljöhet. Tehát ugye meg volt ez a pályázat, felmérték a medveállományt, tudják, hogy mit kéne csinálni, tehát ha ezt lépcsőzetesen megcsinálnánk, nem mi mondjuk, nem vadászok mondták, hanem kutatók, akkor igen, eljöhet.
4: Úgy legyen.
3: Itt a lényeg az, hogy vissza kéne adni a negatív élményt a medvének, hogy féljen az embertől. Tehát ha egy kiabálás, hogy valami menjen, muszáj visszaadni.
2: Akkor ez legyen a végszó. Mörmur János bíró, Leonard, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és reméljük a legjobbakat.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rák

0: Minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
1: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok, a hadnagy viakolor műfüvet is árul.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: A

0: Újabb forgalmi változások vannak a városban. Több pénzt szánnak a roncsautó programra. Győzött a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Bizakodó a szakértői kormány parlamenti támogatását illetően Eugene Tomák. A kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után arról beszélt, hogy van esély kimozdulni a jelenlegi patthelyzetből, és hamarosan bizalmi szavazást kérne a parlamenttől. Tomák beszámolt arról is, hogy a miniszteri tisztségek várományosaival is tárgyalt. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy nem hoz létre sportminisztériumot, noha az AUR frakció képviselői ezt javasolták a tegnapi egyeztetésen. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program idei költségvetését. A Környezetvédelmi Minisztérium tegnap közvitára bocsátotta a program pályázati útmutatóját. Diana Buzoianu, ügyvivő környezetvédelmi miniszter közlése szerint a romániai gépkocsi park megújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő, a támogatások összege ugyanakkor nem változik az előző évhez képest. Újdonság, hogy támogatást csak olyan gépjárművek vásárlására lehet majd igényelni, amelyeket az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országok valamelyikében gyártottak. A rendelettervezet 10 napig maradt közvitán, a program a jóváhagyást követően indulhat el. Ma is a kopó réteget terítik a Mihály Eminescu és a Dózsa György utcákban, a munka péntekig tart. A Dózsa György utca így le van zárva a Tamási áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. A központi utcákban zajló munka miatt a Kornis Ferenc utcában megváltozott az utca egyirányúként ismert szakaszán a forgalmi rend. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy az újonnan kihelyezett forgalmi táblák szerint közlekedjenek. Felkészülési mérkőzést nyert meg a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese Kazasztán válogatottját fogadta tegnap este Debrecenben. A vendégek vezettek az első félidőben, de szünet után Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a kazahok 10 emberre fogyatkoztak, Séfer András góljával fordítottak a magyarok, a 3-1-es végeredményt pedig az újonc Tóth Rajmund állította be a hosszabbítás perceiben. A magyar válogatott továbbra is veretlen, idén 4 meccséből 3-at megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott, az együttes szeptembertől már a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket. Felkészülési mérkőzés játszott a világbajnokságra készülő címvédő argentin válogatott is, amely már a torna helyszínén az Egyesült Államokban lépett pályára Izland ellen. Lionel Scaloni együttese 3-0-ra nyert, a második gólt a csereként beálló Messi szerezte 11-esből. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a mexikóvárosi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is folytatódik az erős napsütés, ugyanakkor gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesen világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
2: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
1: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Le-

0: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
1: Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan. Már is indul, június 10-én indítunk a legnagyobb zenékkel. Itt egy nyári délutánon, amikor szerda van, hétközepe, és már is 25 Celsius fok Székely udvarhelyen, úgyhogy tombol a nyár, berobbant a kánikula, a meleg. Ma képzeljétek, akár a 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. A 29-et biztos, hogy el fogja érni, legalábbis az előrejelzések alapján 5 óra magasságában már 28-29 fokot is mérhetünk itt a városban. Úgyhogy lehetne már strandolni, látom az udvarhelyszéki tudakozóban többen is kérdik, hogy mikor fog megnyitani a városi strand. Erről még én sem tudok pontos információt, de amint megtudjuk a részleteket, akkor azonnal közölni fogjuk itt a Sztár Rádióban. És igen, akkor már várhatjuk is, hogy strandoljunk, habár a következő napokban egy pici lehűlés várható, azért bízunk benne, hogy június folyamán már strandolhatunk, csobbanhatunk, napozhatunk, és mindent elkövethetünk, ami egy nyaralásról, egy strandolásról szól. Dimitri Vegász és Like Mike, Tiesto érkezik itt a kezdésben, a mikrofonnál pedig 17 óráig Bedő Erika.

Freddy énekelt fél egy után 3 perccel köszöntjük a névnaposokat, drága Gréta és Margit, ma titeket ünneplünk. A Gréta eredete a Margaréta Margit önállósult becézője egyébként is. Azt írják, hogy jellemzően erős a felelősség tudatuk, és megbecsülik a minőséget a Gréták. Korán érő típusba tartoznak, fiatalabb korukban pedig kilógnak kortársaik közül, mert jellemzően más az érdeklődési körük, és más értékek fontosak a számukra. A család és az otthon pedig nagyon-nagyon fontos az életükben. És itt vannak a Margitok, ez nagyon gyakori név itt a térségben, ugye régebb inkább adták a Margit nevet a kislányoknak, most már azért a Gréta szerintem népszerűbb, viszont a Margit, a Margaréta régi magyaros formája, energikus, becsvágyó és akaratos személyiség, miközben alkotókész és találékony gyakorlati kérdésekben sokszor gondja akad egy-egy terv vagy elvállalt feladat befejezésével, mert érdeklődése nagyon gyorsan változik, és hogyha valami nem köti le a figyelmét, arra nem hajlandó már összpontosítani. Ennyit a Grétákról és Margitokról. Boldog névnapot kívánok, és a születésnaposoknak is szóljon. Kágó és Szakábel felvétele itt van a For Life, aztán hallgatunk egy kis Hősöket Halott pénzzel, és Havannára is elutazunk Camilla Cabello-val. Across the ocean.

0: like music. Sztár reklám.
1: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem.

Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Közlekedési információt várok a 0757-5751-71-es telefonszámra. Most jelenleg milyen forgalom van a városban, városközpontban, esetleg a város kijáratánál. Ami lényeges, hogy ma reggeltől a kivitelező folytatja az aszfaltozást a Dózsa-György utcában, vagyis a Tamás járon és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon, úgyhogy le van zárva ez az útszakasz. Ma reggeltől egészen délutánig értesítik a lakókat és a gépkocsi vezetőket, hogy legyenek türelemmel. Emellett pedig még vannak forgalomkorlátozások, ugye a városközpontban ott is zajlanak a munkálatok, és most úgy nagyjából ennyi más munkálatról nem igazán tudok, de bátran írhattok SMS-t vagy a Star Radio Facebook oldalán privát üzenetet is. Jó utat és balesetmentes közlekedés mindenkinek. Hamarosan érkeznek a hírek itt a Star Rádióban, addig is bombonozunk tovább.

Újabb forgalmi változások vannak a városban. Több pénzt szánnak a roncsautó programra. Győzött a magyar válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Bizakodó a szakértői kormány parlamenti támogatását illetően Eugen Tomák. A kijelölt miniszterelnök a parlamenti pártokkal folytatott egyeztetések után arról beszélt, hogy van esély kimozdulni a jelenlegi patthelyzetből, és hamarosan bizalmi szavazást kérne a parlamenttől. Tomák beszámolt arról is, hogy a miniszteri tisztségek várományosaival is tárgyalt. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy nem hoz létre sportminisztériumot, noha az AUR frakció képviselői ezt javasolták a tegnapi egyeztetésen. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program idei költségvetését. A Környezetvédelmi Minisztérium tegnap közvitára bocsátotta a program pályázati útmutatóját. Diana Buzoianu, ügyvivő környezetvédelmi miniszter közlése szerint a romániai gépkocsi park megújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről 300 millió lejre nő, a támogatások összege ugyanakkor nem változik az előző évhez képest. Újdonság, hogy támogatást csak olyan gépjárművek vásárlására lehet majd igényelni, amelyeket az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országok valamelyikében gyártottak. A rendelettervezet 10 napig maradt közvitán, a program a jóváhagyást követően indulhat el.

0: Ma is a kopó réteget terítik a Mihályi Minészkó és a Dózsa-György utcákban, a munka péntekig tart. A Dózsa-György utca így le van zárva a Tamási áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon. A központi utcákban zajló munka miatt a Kornis-Ferenc utcában megváltozott az utca egyirányúként ismert szakaszán a forgalmi rend. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy az újonnan kihelyezett forgalmi táblák szerint közlekedjenek. Felkészülési mérkőzést nyert meg a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese Kazasztán válogatottját fogadta tegnap este Debrecenben. A vendégek vezettek az első félidőben, de szünet után Szoboszlai Dominik egyenlített, majd a kazahok 10 emberre fogyatkoztak, Séfer András góljával fordítottak a magyarok, a 3-1-es végeredményt pedig az újonc Tóth Rajmund állította be a hosszabbítás perceiben. A magyar válogatott továbbra is veretlen idén, 4 meccséből 3-at megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott, az együttes szeptembertől már a Nemzetek Ligájában játszik tétmérkőzéseket. Felkészülési mérkőzés játszott a világbajnokságra készülő címvédő argentin válogatott is, amely már a torna helyszínén az Egyesült Államokban lépett pályára Izland ellen. Lionel Scaloni együttese 3-0-ra nyert, a második gólt a csereként beálló Messi szerezte 11-esből. A labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése csütörtökön 22 órától lesz a Mexikó városi Azték stadionban, ahol a társházigazda Mexikó Dél-Afrikát fogadja. A meteorológusok szerint ma is folytatódik az erős napsütés, ugyanakkor gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music?
1: Sztár reklám.
2: És még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: A nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: Kis Áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

DJ Fantalis és YouTube felvétele. Egyébként ma anyanyelvvel folytatódott az érettségi. Június 10-én az érettségi vizsga szóbeli szakasza a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével folytatódott, és párhuzamosan zajlik még a román szóbeli is, az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint ugyanis a román szóbelit június 8-a és 10-e között szervezik, és június 10-én, valamint 11-én holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok ismereteit mérik fel anyanyelvből, aztán június 11-én és 12-én pedig az idegen nyelv ismeretet fogják tesztelni a diákokon. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, és június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból. Messze még a vége, legalábbis a végzősök ezt érzik, mert július 7-én fogják majd közzétenni az írásbeli eredményeket. Addig is nagyon sokat kell tanulni, felkészülni. Tudom, hogy nagyon nehéz, de szerintem kitartónak kell lenni, és aztán megjön, beérik a gyümölcse mindennek. Sok sikert kívánunk mára is, holnapra is az összes székelyudvarhelyi udvarhelyszék érettségizőnek. Újdonságok következnek, Regál Lili Kuplung zenekar, aztán itt lesz Black Eyed Peas és G Balvin, de ő már 2020-as évből.

Visszamegyünk a 80-as és 90-es évekbe, egy pici retro hangulat itt a Sztár délutánban. Egyébként viharos időjárás várható holnaptól. Most már a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal is közzétette, hogy értesít bennünket, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat értesítése szerint holnap június 11-én reggel 10 és este 21 óra között sárga jelzésű viharra vonatkozó riasztás van érvényben, és ebben az időszakban légköri instabilitásra kell számítani. Ez heves záporok, villámlások, szélerősödés és vihar, valamint kisebb és közepes méretű jégeső formájában jelentkezhet. Holnap délutánra ne szervezzetek programot, ha tehetitek, akkor maradjatok a munkahelyeteken, vagy éppen otthon. 50-70 km/órás széllökések lesznek, és rövid idő alatt, vagyis 1-2-3 óra alatt, vagy halmozódás révén 25-40 liter per négyzetméter csapadék is lehullhat, elszórtan pedig meghaladhatja az 50-60 litert is négyzetméterenként. Ez nem kevés egyébként, és tényleg nagy esőzésre lehet számítani holnap, és én úgy látom, hogy még holnap után is rossz lesz az idő itt Udvarhely térségében, de szombatra talán egy icipicit már jobbra fordul, és napsütésre is számíthatunk. Ilyen ez a június közepe. Úgy néz ki, változékony eső, vihar, napsütés, pánikula, minden is van, jelenleg 26 Celsius fokot lehet mérni a városban, úgyhogy ezt ki kell élvezni, mert holnap már ennek az ellentéte lesz.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas

0: étteremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
1: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
0: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
1: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
0: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.

védelméhez a továbbra is magas inflációs környezetben. A rendelkezés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, ott van az egyszerű fehér kenyér, a tej, a telemiasalt, a natúrjoghurt, a tejföl, aztán a fehér búzaliszt, a kukoricaliszt, az M méretű tyúktojás, a friss csirke és a sertéshús, a napraforgóolaj, a fehér krumpli, a friss zöldségek, gyümölcsök, a cukor, a vaj és a szilva lekvár. A kereskedelmi árrés korlátozását még először 2023-ban vezették be, amikor az infláció gyors emelkedése és az élelmiszer árak drágulása egyre nagyobb terhet rótt a háztartásokra. És Táncos Barna szerint az intézkedést mindaddig fenn kell tartani, amíg a magas infláció érezhető nyomást gyakorol a családok költségvetésére. Jól beszél, az biztos, és ezt támogatjuk is ebben a formában. Jó lenne, hogyha az esküvő szervezőknek is könnyebb dolga lenne, hogyha már Bruno Mars felvétele szól a háttérben, akkor eszembe jutott, hogy azért ifjú párként esküvőt sem könnyű szervezni ebben a mai világban. Minden olyan drága, minden szolgáltatónak nagyon sok pénzt kell, hogy fizessenek, úgyhogy nem könnyű, nem egyszerű, de mégis minden terem és minden helyszín fullban van minden hétvégén, úgyhogy esküvőkből hiány nem lesz.

0: Eltűnt a medvebocs a Rózsa utcából. Kolozsváron a legdrágábbak a lakások. Csíkszeredából igazol az FCSB. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Továbbra is Kolozsváron a legdrágábbak a lakások Romániában. Az ingatlanok átlagos négyzetméter ára meghaladja 3300 eurót, miközben Bukarestben és Brassóban átlagosan 2300 euró körül alakul a lakások négyzetméterenkénti ára. A legolcsóbb megyeszékhely Resica bánya, ahol az átlagár négyzetméterenként 952 euró. Az ország többi megyeszékhelyén azonban már mindenhol meghaladja az 1000 eurót a lakások hasznos alapterületére vetített átlagár. Az ingatlanpiaci adatok szerint a 10 legolcsóbb megyeszékhely között egyetlen erdélyi város sem szerepel. Az anyanyelvi vizsgával folytatódott az érettségi vizsga szóbeli szakasza, de a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével párhuzamosan zajlott még a román szóbeli is. Holnap szintén az anyanyelvi vizsgákat tartják majd, de megkezdődik az idegen nyelvismeret vizsgák sora is. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, az első írásbeli vizsga a román nyelv és irodalom lesz június 29-én. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Eltűnt az eltévedt medvebocs a Rózsa utcából, a vadászok a keddi megjelenés után nem találták nyomát.
1: Tomin valószínű, hogy visszakerült az anyjához. Azóta nincsen semmilyen hívás, már mindez a 112-ös, tehát több mint biztos visszatalált.
0: Mondta híradónknak Mörmurianu bíró Leonard, a Nagyküküllő Horgászvadász Egyesület igazgatója. A medvebocs vasárnap reggel a városközpontban tűnt fel, majd a könyvtár mellett a Varga patak medrébe ugrott, és valószínű, hogy a patak medrén ment vissza a Rózsa utca végébe. Mégis az FCSB játékosa lesz az FK Csíkszereda brazil labdarúgója Anderson Seara. A csíkszeredai klub közölte, hogy megállapodott a bukaresti együttessel a 27 éves támadó átigazolásáról. A felek megegyezése szerint az FK Csíkszereda a játékos egy esetleges jövőbeli értékesítéséből származó bevétel 25%-ára jogosult. Anderson Seara 2 évre ír alá az FCSB-hez, szerződése további 2 évvel meghosszabbítható. A brazil futballista az FK Csíkszereda színeiben összesen 81 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 11 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott. Ma még felkészülési mérkőzéseket játszanak a holnap kezdődő világbajnokságra a csapatok közül néhányan. 3:45-től Portugália Nigériával, 11-től Anglia Costa Ricával csap össze. Éjjel 3 órai kezdettel pedig Bolívia-Algéria mérkőzés lesz. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán is, a meteorológusok szerint nem lesz erős szél, csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: A Sztár délután harmadik órája, június 10-e, 14 óra után vagyunk, 19 perccel. Nézegetem, azért elég sok fesztivál lesz idén is itthon. Itt Hargita megyében, itt Erdélyben, Székelyföldön nagyon sok eseményre, koncertre ellátogathatunk. Olvasom épp, hogy lesz egy Folk and Roll Weekend újdonság a fesztivál piacon. Háromnapos minifesztivál szerveznek, mégpedig, hát természetesen Gyergyószent Miklóson. A július 31-e és augusztus 2-a közötti hétvégén a népzene, a könnyű zene és a gasztronómia találkozásának ad helyet majd a múzeumkert. Ugye elmarad az Egyfesz most idén Gyergyóban, és hát látjátok, csak tudják kompenzálni valamivel. Folk and Roll Weekend fesztivál, ez nagyon jól hangzik. Sajtótájékoztatót is tartottak. Ugyanis népzenével, amint említettem, könnyű zenével, kulináris kalandokkal szervez egy pörgős hétvégét a múzeum kertjében a Folk and Roll Weekend névvel az Erdélyi Hagyományok Háza, partnerségben a Bagosi Brothers Company zenekarral. Azért, ha szívük hazavágyik és itthon szervezkednek a fesztiválokat illetően. A tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a gyergyói medencében a népi kultúra komoly szerepet kap, ezért is van helye a Folk and Roll Weekendnek. Helyi táncegyüttesek vesznek majd részt, a térség táncoktatói mennek el, kézműves foglalkozásokkal és gyerek táncházakkal is készülnek.
1: Azt mondják, részeges vagyunk.
0: Az esti koncertek sorában pedig Koncz Gergely, Pál István, Szalonna, Molnár Szabolcs, a Tarló zenekar is fellépés, Moldovából is várnak majd zenészeket. A könnyű zenei felhozatal is színes lesz, persze a Bagosi Brothers Company tagjai több produkcióban is beszállnak. Elsősorban olyan programokkal készülnek, amelyek a fesztivál nevéhez illenek, és a népzenei programok mellett tűz körüli programokat is terveznek, azaz akusztikus koncerteket. Nagyon sok nevet felsorolnak, ott lesz például Dorogi Péter az Intim Torna Illegálból Marosvásárhelyről, és elég hosszú még a lista. A lényeg az, hogy július 31-e és augusztus 2-a között mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak erre a fesztiválra, de előtte mi már találkozunk a Bagosival, mégpedig június 26-án pénteken itt az Udvarhelyi Napokon, a Városközpontban, a Városháza téren, és mivel, hogy minden napra jár-e Bagosi, itt is van.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Night énekelték, hát nem tudom, hogy ki mit csinált a tegnap este, viszont az is lehet, hogy elég sokan moziztak Romániában. És képzeljétek, hogy rekordbevétel van, több mint 63 millió eurót költöttek mozira a romániaiak tavaly. Úgyhogy esténként azért szoktak mozizni. Hát kár, hogy mi pont itt Székelyudvarhelyen nem tudunk moziba járni, de a nagyobb városokban a mozik bevételei rekordmagasak. 318,2 millió lejes szintet értek el tavaly, ami közel 7%-os növekedést jelent 2024-hez képest, miközben a nézők száma nem nőtt számot tevően, továbbra is körülbelül 11,2 millió fő az Országos Filmközpont adatai alapján, amelyeket egy ingatlan tanácsadó cége elemzett. Hozom hamarosan a részleteket a mozival kapcsolatban, kíváncsi vagyok, hogy melyik városban moziznak a legtöbbet, és pontosabban hogy néznek ki ezek a számok, de itt mi Székelyudvarhelyen ezt az arányt biztos, hogy nem növeljük.

Kerek az élet, énekelte a Desperado, és valószínű, hogy úgy is mondhatjuk, ha mozizunk és filmezünk, akkor tényleg kerek az életünk, mert kell ennyi szórakozás és jár is, ennyi kikapcsolódás mindenkinek. Említettem, hogy rekordbevétel van, több mint 63 millió eurót költöttek mozira a romániaiak tavaly, és 318,2 millió lejnek felelez meg. 7%-os növekedést jelent a 2024-es évhez képest. A nézők száma 11,2 millió volt tehát tavaly, ami nagyjából ugyanannyi, mint tavaly előtt, és a fogyasztás stabilizálódását jelzi a 2023-as csúcspont után. Lakosonként a mozilátogatások gyakorisága 0,59 maradt. És akkor nézzük, hogy melyek azok a városok, amelyek vezetik a toplistát. A multiplex mozik hozzák nyilván a bevételek több mint 96%-át, és a teljes nézőszám 93%-át, megszilárdítva ezzel domináns pozíciójukat az iparágban, és ezt a fejlődést támogatja bevásárló központok folyamatos bővülése is, amelyek teljes alapterülete 2025-ben meghaladta a 2,65 millió négyzetmétert. A főváros nyilván a legfontosabb piac, 11 működő multiplex mozi körülbelül 3,4 millió nézőjével, tehát Bukarestben moziznak a legtöbben. A második helyen Kolozsvár szerepel, két mozival és körülbelül 630 ezer nézővel, harmadik helyen pedig Konstanca áll, ott két multiplex mozi van és 578 ezer néző volt 2025-ben. Ezt a listát követi Temesvár, ott három mozi van és 574 ezer néző, és az ötödik helyen pedig Brassó szerepel, két mozival és 550 ezer nézővel. És ezek a piacok tömörítik az országos multiplex mozi hálózat több mint 20%-át és a kereslet 50%-át. Hát a mozipiac Romániában tovább fejlődik, azt írják a szakértők, és a nagy üzemeltetők és a bevásárló központok dominálják. Nyilván itt mi ezt az arányt nem tudjuk emelni országosan, mert Székelyudvarhelyen nincs mozi, nincs multiplex mozi. Hát azonban tényleg kitalálják, hogy a Riverside bevásárlóközpontnál még mozizni is lehet. Lehet, hogyha hamarabb fogunk ott mozizni, mint itt a városi moziban. Nem tudom, ígéretek voltak, de még semmi sehol egyelőre, úgyhogy nem igazán járhatunk mozizni délutánonként, esténként. Viszont színházba bizony járhatunk, és az előadásokról beszélek majd a következő órában, hiszen lesznek bőven júniusban is a Tomcsa Sándor Színház részéről előadások. Hősök érkezik és lepörög a film, hamarosan pedig reklámok és híradó.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
1: 100.8.

0: Eltűnt a medvebocs a Rózsa utcából. Kolozsváron a legdrágábbak a lakások. Csíkszeredából igazol az FCSB. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Továbbra is Kolozsváron a legdrágábbak a lakások Romániában. Az ingatlanok átlagos négyzetméter ára meghaladja 3300 eurót, miközben Bukarestben és Brassóban átlagosan 2300 euró körül alakul a lakások négyzetméterenkénti ára. A legolcsóbb megyeszékhely Resica Bánya, ahol az átlagár négyzetméterenként 952 euró. Az ország többi megyeszékhelyén azonban már mindenhol meghaladja az 1000 eurót a lakások hasznos alapterületére vetített átlagár. Az ingatlanpiaci adatok szerint a 10 legolcsóbb megyeszékhely között egyetlen erdélyi város sem szerepel. Az anyanyelvi vizsgával folytatódott az érettségi vizsga szóbeli szakasza, de a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével párhuzamosan zajlott még a román szóbeli is. Holnap szintén az anyanyelvi vizsgákat tartják majd, de megkezdődik az idegen nyelvismeret vizsgák sora is. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, az első írásbeli vizsga a román nyelv és irodalom lesz június 29-én. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Eltűnt az eltévedt medvebocs a Rózsa utcából. A vadászok a keddi megjelenés után nem találták nyomát.
1: Tomin valószínű, hogy visszakerült az anyjához. Azóta nincsen semmilyen hívás, már minden 112-s, tehát több mint biztos visszatalált.
0: Mondta híradónknak Mörmurianu bíró Leonard, a Nagyküküllő Horgászvadász Egyesület igazgatója. A medvebocs vasárnap reggel a városközpontban tűnt fel, majd a könyvtár mellett a Varga patak medrébe ugrott, és valószínű, hogy a patak medrén ment vissza a Rózsa utca végébe. Mégis az FCSB játékosa lesz az FK Csíkszereda brazil labdarúgója Anderson Seara. A csíkszeredai klub közölte, hogy megállapodott a bukaresti együttessel a 27 éves támadó átigazolásáról. A felek megegyezése szerint az FK Csíkszereda a játékos egy esetleges jövőbeli értékesítéséből származó bevétel 25%-ára jogosult. Anderson Seara 2 évre ír alá az FCSB-hez, szerződése további 2 évvel meghosszabbítható. A brazil futballista az FK Csíkszereda színeiben összesen 81 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 11 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott. Ma még felkészülési mérkőzéseket játszanak a holnap kezdődő világbajnokságra a csapatok közül néhányan. 3:45-től 81 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 11 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott. Ma még felkészülési mérkőzés

0: meccseket játszanak a holnap kezdődő világbajnokságra a csapatok közül néhányan. 3:45-től Portugália Nigériával, 11:00-től Anglia Costa Ricával csap össze. Éjjel 3 órai kezdettel pedig Bolívia-Algéria mérkőzés lesz. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán is, a meteorológusok szerint nem lesz erős szél, csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Most még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hajt ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
6: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni! Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj! Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
7: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe!
6: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit!
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.
1: Lazán és vidáman itt vagyunk június 10-én is a Sztár délutánban. Szerda van, rengeteg fesztivál és program ugrik velem szembe a Facebookon és az Instagramon egyaránt. Például most már megtudhattuk, hogy mikor lesznek az idei Farkaslaki Szenes Napok. 24. alkalommal szervezik meg, és idén is fellobban majd a Szenes Napok lángja Farkaslakán. Mégpedig augusztus 28-a és augusztus 30-a között lesz megrendezve az újabb esemény a Kalonda tetőn. Találkozások, zene, hagyomány, jó hangulat és közös élmények várnak bennünket, írják ezt a szervezők, úgyhogy találkozzunk augusztus végén, kecsegtetnek bennünket. Ennek nagyon örülök egyébként, mert van, amikor szeptemberben volt, ugye volt egy hagyománya, hogy szeptember első hétvégén tartják az idei Szenes Napokat. Aztán, hogy teltek az évek, ha már jól emlékszem, tavaly augusztus utolsó hétvégéje volt, és akkor úgy néz ki, hogy idén is augusztus utolsó hétvégéje. Még egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen koncertek lesz. Azért szoktak nagy nevek érkezni ide a Kalonda tetőre, valószínű, hogy majd a nyár folyamán fogják közzétenni, de hát addig annyi minden lesz. Egyszer városnapok után a Vibe Fesztivál, aztán jön a Tusványos, ugye ezek az eget rengető fesztiválok itt Erdélyben, Hargita megye környékén, de ugyanúgy a Farkaslaki Szenes Napokon is nagyon sokan szoktak lenni, úgyhogy... Várjuk majd, hogy kiket fognak meghívni, és hát közelegnek az etalaki falunapok is, azt el ne felejtsük, a Republik koncertet, amire majd jövő héten indítunk nyereményjátékokat, és hogyha hallgatjátok a műsorokat, akkor nyerhettek majd ingyen belépőt a Republik koncertre. 1991, szeretni valakit valamiért, hát hangolódjunk akkor erre a koncertre.

soron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: Hogy a 69-es nyár milyen volt, azt nem tudjuk. Hát van, aki emlékszik rá, ugye? Azért 69-ben is biztos nagyon-nagyon vagány nyár volt, de mi azt még nem értük. És hát 2026-ban, hogy milyen nyár legyen, arról csak mi tudunk gondoskodni, mi tudunk szervezni szabadságokat, kirándulásokat, szórakozási lehetőségeket, koncerteket, amire el tudunk látogatni, és fesztivál hangulatot is mi tudunk teremteni. Nyilván, hogyha elmegyünk fesztiválra. Ott van a Vibe Fesztivál például, ez a legközelebbi, nagyobb esemény itt Erdélyben, és hát a Maros parton idén is várnak mindenkit július 2-a és 5-e között. Nagyon-nagyon nagy nevek vannak itt a listán, tehát azért külföldi sztárok is érkeznek. Ellen Walker, ugye, aztán Camo and Krug, Inna is fel fog lépni, Azaria, Joel Corey. Joel Coreyt örülök, mert láthattam egyébként Magyarországon a Budapest Parkban. Nagyon-nagyon vagány volt, úgyhogy érdemes ellátogatni Marosvásárhelyen is. Vinny Vici, Massano és Bye Alex koncert, Curtis is fel fog lépni, Jude Law, Döndi Duo és Roli, hát ők most nagyot mennek ugye a fiatalok körében, K. Kevin Manuel, aztán lesznek DJ-k, Pici Pixa, de énekelni fog Mihály Filuca is, Pogány induló koncert lesz, Tédeni, de jönnek a Valmár fiúk is, ugye Valkusz Milán és Marics Peti. Lesz, bőven van fellépő, és július 2-től 5-ig lehet venni napi jegyeket is, lehet venni teljes bérletet is. Aki ahogy szeretné, úgy megy el fesztiválozni, nem kötelező végigülni. Éget a nap, az biztos, hogy most Székelyudvarhelyen éget a nap. A Valmár koncertre is hangolódjunk akkor egy picit, és akkor még megnézzük, hogy milyen események és fesztiválok lesznek idén is. Mi a dátum?
1: Mi van ma ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted, ezt nem hiszem el!

Pink énekelt 2012-es zenéje. Fesztiválokat, eseményeket nézünk, mi várható a következő napokban és hetekben, és nagyon-nagyon-nagyon közeleg az a hétvége, amikor ki lehet próbálni a helikopterezést és a kalandjárműveket, mert hogy helikopterek és kalandjárművek fesztiváljára kerül sor most hétvégén június 12-e és 14-e között. Ez alkalomból pedig ma itt járt Jakab Attila, vagyis Jaksi szervező, aki elmondta, hogy mire is lehet számítani a következő napokban itt a Szejkefürdőn. Azt mondta, hogy ez egy újdonság, és egy újdonságot hoznak a környékre. Elmondta azt is, hogy Amerikában őshonos ez a fesztivál, és szerették volna ezt a technológiát ide is elhozni Székelyudvarhely területére. A teljes adást visszanézhetitek a Star Rádió Facebook oldalán, vagy a magyarfény.ro weboldalon. Ma volt egyébként 11. alkalommal Zakuszka műsor is, ahol a medvékről beszéltek. Erről is hozok néhány részletet, hogy miről volt szó, de minden adásunkat, minden Sztár Rádiós élő műsort megtaláltok a Facebook oldalunkon, vagy a YouTube csatornánkon, esetleg a magyarfény.ro weboldalon. Szóval, hogyha akartok helikopterezni és kalandjárműveket kipróbálni, akkor a Szejkei kis reptéren van a helyetek, június 12-e és 14-e között felszállhattok a magasba, úgy, ahogyan szállunk most tovább Vastag Csabával.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
8: Reklámot hallottak.

0: Eltűnt a medvebocs a Rózsa utcából. Kolozsváron a legdrágábbak a lakások. Csíkszeredából igazol az FCSB. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Továbbra is Kolozsváron a legdrágábbak a lakások Romániában. Az ingatlanok átlagos négyzetméter ára meghaladja 3300 eurót, miközben Bukarestben és Brassóban átlagosan 2300 euró körül alakul a lakások négyzetméterenkénti ára. A legolcsóbb megyeszékhely Resica bánya, ahol az átlagár négyzetméterenként 952 euró. Az ország többi megyeszékhelyén azonban már mindenhol meghaladja az 1000 eurót a lakások hasznos alapterületére vetített átlagár. Az ingatlanpiaci adatok szerint a 10 legolcsóbb megyeszékhely között egyetlen erdélyi város sem szerepel. Az anyanyelvi vizsgával folytatódott az érettségi vizsga szóbeli szakasza, de a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével párhuzamosan zajlott még a román szóbeli is. Holnap szintén az anyanyelvi vizsgákat tartják majd, de megkezdődik az idegen nyelvismeret vizsgák sora is. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, az első írásbeli vizsga a román nyelv és irodalom lesz június 29-én. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Eltűnt az eltévedt medvebocs a Rózsa utcából, a vadászok a keddi megjelenés után nem találták nyomát.
1: Tomin valószínű, hogy visszakerült az anyjához. Azóta nincsen semmilyen hívás, már mindez 112-s, tehát több mint biztos visszatalált.
0: Mondta híradónknak Mörmurianu bíró Leonard, a Nagyküküllő Horgászvadász Egyesület igazgatója. A medvebocs vasárnap reggel a városközpontban tűnt fel, majd a könyvtár mellett a Varga patak medrébe ugrott, és valószínű, hogy a patak medrén ment vissza a Rózsa utca végébe. Mégis az FCSB játékosa lesz az FK Csíkszereda brazil labdarúgója Anderson Seara. A csíkszeredai klub közölte, hogy megállapodott a bukaresti együttessel a 27 éves támadó átigazolásáról. A felek megegyezése szerint az FK Csíkszereda a játékos egy esetleges jövőbeli értékesítéséből származó bevétel 25%-ára jogosult. Anderson Seara 2 évre ír alá az FCSB-hez, szerződése további 2 évvel meghosszabbítható. A brazil futballista az FK Csíkszereda színeiben összesen 81 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 11 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott. Ma még felkészülési mérkőzéseket játszanak a holnap kezdődő világbajnokságra a csapatok közül néhányan. 3:45-től Portugália Nigériával, 11-től Anglia Costa Ricával csap össze. Éjjel 3 órai kezdettel pedig Bolívia-Algéria mérkőzés lesz. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán is, a meteorológusok szerint nem lesz erős szél, csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.
4: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.
7: Sztárrádió, a Sztár délután legutolsó órája 16 óra 15 perc, 4:50 pontban június 10-ét írunk, és a hőmérő higanyszála már is elérte a 28 Celsius fokot Székelyudvarhelyen. Meleg van, irigylésre méltó azoknak a tevékenysége, akik nem kell dolgozzanak, és valahol a szabadban töltik a délutánjukat, mert tényleg remek időjárás van. A mai napot még kihasználhatjátok, aztán holnaptól viharosra fordul az idő, és csapadékot jósolnak a meteorológusok. Épp láttam az Udvarhelyi Napok Facebook oldalán, hogy kiírták, elindult az árusok jelentkezése, határidő 2026. június 12-e, vagyis ezen a héten pénteken jár le a határidő. Felhívás van a gasztronómiai és kereskedelmi árusításra, és az udvarhely.ro weboldalon minden részletet megtaláltok. Én elmondanám azokat a tevékenységi kategóriákat, amelybe lehet jelentkezni, és a városnapon majd ki lehet szolgálni az érdeklődőket. Közétkeztetési és vendéglátóipari tevékenységek, street food termékek forgalmazása, kürtős kalács, lángos palacsinta, spirálburgonya, főtt kukorica értékesítése, aztán városnapok nem járhatnak le fagylalt nélkül, jégkás, a kávé, alkoholos és alkoholmentes italok forgalmazása nélkül sem. De lehet pizza és kézműves pékipari termékek értékesítésére is jelentkezni, aztán borászati és pálinka termékek bemutatása, valamint forgalmazása a borudvar területén, mert hogy mindig szokott lenni borudvar a városi parkban a városnapok keretein belül. Jelentkezési határidő péntek 10 óra, és a dokumentációt a polgármesteri hivatal iktatójába kell majd benyújtani a határidő lejártáig zárt borítékban. A részletek pedig megtalálhatóak a weboldalon, valamint Székelyudvarhely városa Facebook oldalán. Megyünk tovább magyar dallal, New Level Empire érkezik Curtis-szel közösen, 2017-es slágerük.

Örökzöld slágerek feldolgozva, akár csak ez a dal is, ami 1998-ban volt alkotva, most már David Guettáig feldolgozták, viszont most az eredetit fogjuk meghallgatni, valamint arról fogunk beszélgetni, hogy milyen mozgás éjszakájás programra lehet ellátogatni ezen a pénteken Székely udvarhelyen. Erről pedig a részleteket holnap el fogja hozni az egyik szervező, I. és Lorán lesz a vendégem 15 óra után néhány perccel. A mozgás éjszakája program sorozathoz pedig Székely udvarhely most először első alkalommal csatlakozik, és egy időben közel 100 helyszínen mozdítja meg a sport és az aktív életmód kedvelőit ez a program sorozat, például Csíkszeredában, de akár Budapesten is, tehát szerte a világban 100 helyszínen van péntek este mozgás éjszakája. És egy teljes estén át ki lehet próbálni a sportokat, együtt lehet szaladni, futni, biciklizni, sétálni, focizni, aerobikozni, fitnessezni, és kosárlabdázni, akár streetballozni is. A részletes programot megtaláljátok a Facebook oldalukon, ha rákerestek, hogy mozgás éjszakája 2026. A programok 19 órakor kezdődnek, és éjjel 1 óráig tartanak. Például az érdekes lesz 10 km közösségi futás a Szejkefürdőre este 10-től fél 12-ig. Nagyon vagány lesz, csak bárcsak az időjárás is a barátunk lenne, és akkor tényleg jó időben lehetne szaladgálni, kerékpározni, mert a kerékpározás és 15 kilométer lenne, oda le Bikafalvára, és vissza az este 9-től fél 11-ig lesz. Ezeken mind-mind részt lehet venni természetesen, ingyenesen, és a programról pedig holnap a szervezőt kifaggatjuk, és ő el fogja mondani elejétől végéig, hogy mit kell tudnunk erről az éjszakáról. 1998, aztán majd jó néhány sláger még a 80-es és 90-es évekből, hamarosan pedig elérkezünk a Sztárdír után utolsó percéhez.

Egyszer fenn és egyszer lénekelt a 4-es Street zenekar, hát mi is így vagyunk. Egyik percben jó a hangulatunk, másik percben nem, egyik percben unjuk a munkát, másik percben pedig kitartóak vagyunk. Hát kitartást kívánok még azoknak a rádióhallgatóknak, akik dolgoznak egészen estig. A többieknek pedig jó pihenést, esetleg jó szórakozás, kirándulás, hogyha szabadban tudtok néhány órát még eltölteni ebben a meleg június 10-ei délutánban. Legközelebb holnap találkozunk csütörtökön a Sztár délutánban 12 óra után jó néhány perccel, reggel pedig Csaba ébrez benneteket a Vekkerrel, én pedig Ina felvételével fogok elköszönni, a román énekesnő az idei Vibe Fesztiválon is fel fog lépni, ott találkozhatunk vele élőben. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Sziasztok, szép délutánt! Oh,

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
7: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever.

0: Eltűnt a medvebocs a Rózsa utcából. Kolozsváron a legdrágábbak a lakások. Csíkszeredából igazol az FCSB. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Továbbra is Kolozsváron a legdrágábbak a lakások Romániában. Az ingatlanok átlagos négyzetméter ára meghaladja 3300 eurót, miközben Bukarestben és Brassóban átlagosan 2300 euró körül alakul a lakások négyzetméterenkénti ára. A legolcsóbb megyeszékhely Resica Bánya, ahol az átlagár négyzetméterenként 952 euró. Az ország többi megyeszékhelyén azonban már mindenhol meghaladja az 1000 eurót a lakások hasznos alapterületére vetített átlagár. Az ingatlanpiaci adatok szerint a 10 legolcsóbb megyeszékhely között egyetlen erdélyi város sem szerepel. Az anyanyelvi vizsgával folytatódott az érettségi vizsga szóbeli szakasza, de a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeinek a felmérésével párhuzamosan zajlott még a román szóbeli is. Holnap szintén az anyanyelvi vizsgákat tartják majd, de megkezdődik az idegen nyelvismeret vizsgák sora is. A digitális kompetenciák felmérése június 15-e és 17-e között zajlik, az első írásbeli vizsga a román nyelv és irodalom lesz június 29-én. Július 7-én délig teszik közzé az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon 14 és 18 óra között, valamint július 8-án és 9-én meg lehet tekinteni a dolgozatokat és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után a végleges eredményeket július 13-án teszik közzé. Eltűnt az eltévedt medvebocs a Rózsa utcából. A vadászok a keddi megjelenés után nem találták nyomát.
1: Tomin valószínű, hogy visszakerült az anyjához. Azóta nincsen semmilyen hívás, mármint az 112-ös, tehát több mint biztos visszatalált.
0: Mondta híradónknak Mörmuránu bíró Leonard, a Nagyküküllő Horgászvadász Egyesület igazgatója. A medvebocs vasárnap reggel a városközpontban tűnt fel, majd a könyvtár mellett a Varga patak medrébe ugrott, és valószínű, hogy a patak medrén ment vissza a Rózsa utca végébe. Mégis az FCSB játékosa lesz az FK Csíkszereda brazil labdarúgója Anderson Seara. A csíkszeredai klub közölte, hogy megállapodott a bukaresti együttessel a 27 éves támadó átigazolásáról. A felek megegyezése szerint az FK Csíkszereda a játékos egy esetleges jövőbeli értékesítéséből származó bevétel 25%-ára jogosult. Anderson Seara 2 évre ír alá az FCSB-hez, szerződése további 2 évvel meghosszabbítható. A brazil futballista az FK Csíkszereda színeiben összesen 81 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 11 gólt szerzett és 16 gólpasszt adott. Ma még felkészülési mérkőzéseket játszanak a holnap kezdődő világbajnokságra a csapatok közül néhányan. 3:45-től Portugália Nigériával, 11-től Anglia Kosztarikával csap össze. Éjjel 3 órai kezdettel pedig Bolívia-Algéria mérkőzés lesz. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán is, a meteorológusok szerint nem lesz erős szél, csapadék nem valószínű, a legmagasabb hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Ne keresd tovább! Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

soron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor, minőség megbízható.

0: lemezfejlesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
10: Reklámot hallottak!
11: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Benvenuti alla festa del suono. Vogliamo tutti insieme.

0: Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, By Alex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro. Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diego-nál 15% kedvezményben részesülsz minden padló burkolatra és tartozékaira, valamint 20% kedvezmény darabszőnyegre, tapétára, függönyre, karnisra, falipanelre és kültéri termékre, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes június 10-e és 13-a között.
3: Részletekért látogass el a Sportutca 2 szám alatti üzletünkbe.
2: Ezek a Diego-s fiúk már megint kitaláltak valamit.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
6: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
7: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

began a meal lasting a total of 2

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.